Kellemes hajnalt kívánok Önöknek, folytatódik a Jazzy éjszakai műsora, a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. 2 óra után Tompos Kátya is énekel majd. 41 évesen távozott közülünk, Másik felhő című felvételével emlékezünk majd rá. Seres Rezső világszerte ismert dalával kezdünk, ez a Szomorú vasárnap, most Nyári Károly előadásában hallhatjuk, itt a Jazzén.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Szalma Anna Mária is énekel. Édesapja Szalma Ernő zongorista, Volvox zenekar billentyűse a 90-es évektől. Édesanyja Püspök Mária földrajz és turizmus szakos tanárnő. 2009-ben a Sztár Palánta országos tehetségkutató versenyen második helyezést ért el könnyű zenei kategóriában, ahol a szakmai zsűri tagjai voltak Péli Barna, Mics Gergő és Romhányi Áron. Saját szerzeményével szerepel nálunk Szalma Anna Mária, ez a mellét fújt. Egy különleges duettel kezdünk, Éliás Gyula és Keresztes Ildikó. Itt a Jazzy Night-ban. Valaki elköszön. Jó szórakozást!

Kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Annak is elérkeztünk ma hajnali utolsó összeállításához, ahol egy 2022-es muzsika is várja Önöket. Az előadók Perrin, Heilig Tamás, Venice, Unravel, Ben Mo, a dal címe Álomnapló. Feke Pál formációjától, a Pólend Hóttól a Ne szeress engem szól, a kezdésben pedig Sárik Péter szerzői lemeze forog, Péter Ázsiában turnézott. Itt a Nightban Álomzár című felvételét indítom, amelyben Péli Barnát hallhatjuk énekelni. És ezzel a különleges és szerintem nagyon

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

egyből gondoltam azt, hogy talán aznap beült mellé a kocsiba. A szakértőnk szerint, a szakértőnk szerint ön is szép. Kérem, segítsen nekem!

már megnyugodtam, uram. Nem is tudja, mennyit segített nekem. Azt hittem, ön is a kocsiban volt, de nem értettem miért. De igaza van.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók ekhózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: utazás.
1: Jazzy.
2: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.
4: Danikám, legyen kedves. Rózsátom már kicsit nekem az énekelje.
5: Ha közeleg az év vége, és álmos még a délután, és kölyök pezsgőt kell még venned sok virsli után. Ha feszült vagy és befejeznéd ezt az évet igazán, tölts ki minden haragot egy papír trombitán. Ha várod már, hogy éjfél legyen, s kocsanjon a sok pohár, s a szomszédok se fogták fel, hogy rájuk még mi vár. Vedd elő a trombitát, és fújj bele egy nagy X-ert! Ünnepeljük hangosan a szilvesztert!

kacsintás, megszólal a fénrész harang, most jön a kacintás! Szilveszter, nagy buli, aki normális, csak az hagyja ki, ma éjjel abnormális vagyok.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a kata részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Ez az Intermezzo már szeptember végén megkezdődött, és egészen november 15-ig tart az idei Múzeumok őszi fesztiválja, melyhez a Szentendrei Skanzen idén is számos különleges programmal csatlakozik. A vonalban Kajári Gabriella, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ módszertani és diszeminációs munkatársa, a Múzeumok őszi fesztiválja programkoordinátora. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Több héten át tartó programsorozatról van szó. Mit helyeztek középpontba?
2: Igen, egészen november 15-ig, tehát 7 héten keresztül a múzeumoknak szeretnénk az ősszel is egy kiemelt figyelmet szerezni, szánni, szentelni, ugyanis nem csak nyáron, amikor a múzeumok éjszakája van, vagy tavasszal, amikor a múzeumok majálisát rendezik a Nemzeti Múzeumba, hanem ősszel is nagyon érdemes múzeumban menni, mert nagyon változatos programkínálatok várják az érdeklődőket. Idén minden évben adunk egy mottót a fesztiválnak, idén ez a Maradjunk a tárgynál, és szerettük volna ezzel azt hangsúlyozni, hogy a múzeumokban az eredeti hiteles műtárgyak és az eredeti hiteles kutatásokon alapuló múzeumi tudás az milyen nagy érték, és egyre inkább felértékelődik a mai világban, amikor ugye nagyon sok információ, félinformáció, fake news kering, amikor a mesterséges intelligencia sok mindent helyettünk is okosabban kitalál, és olykor halucinál, tehát hogy így térjünk vissza a tárgyakhoz, a tényekhez, aminek jó lelőhelyei a múzeumok.
0: Ehhez a témához a fenntarthatóság is hozzátartozik?
2: Igen, abszolút, ugye minden évben program tematikákat ajánlunk a programszervezőknek. Idén közel 150 programszervezőnk van így országszerte, és néhány esetben a határon túlon is. És a program tematikák között idén is szerepel a zöld múzeum tematika, és ennek a mentén nagyon változatos programokkal készülnek a múzeumok. Most itt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban a saját intézményembe pont a hétvégén tartottunk egy mindenmentes hétvégét, de más múzeumok is szeretik ezt a témát, mert egyre inkább érezzük ugye ezt, hogy ez időszerű és szükséges ezzel foglalkozni, és ezen a téren a múzeumok is tudnak tenni a szemléletformálásért, vagy egyetlen azért, hogy saját működésükbe ezeket a zöld megoldásokat minél jobban beépítsék.
0: Amikor a tárgyakról beszélgetünk, akkor a Szentendrei Skanzenben mire kell gondolni?
2: Hát ugye itt épített környezet, másolatban és eredeti áttelepített épületeket találunk, és ezekben különböző szituációkat és eredeti műtárgyakat, illetve demonstrációs, úgynevezett demonstrációs tárgyakat, amiket kézbe is vehetnek a látogatók, és egy-egy korszakot, társadalmi csoportot, népcsoportot idéznek, megmutatnak be ezek a berendezett enteriőrök, de ezen felül azért termes kiállításaink is vannak, ahol egy-egy résztémát dolgozunk fel, a könnyű témáktól egészen a társadalmi traumákat okozó témákig, nagyon változatos.
0: A 7 hét alatt 7 különböző tematika jelenik meg, amelyek között természetesen van összefüggés, de hogy mégiscsak önállóan is megállják a helyüket?
2: 9 tematikánk van, és a programszervező múzeumok szabadon választhattak, hogy melyikhez csatlakoznak, és akkor annak a mentén szerveznek programot. Ugye van olyan múzeum, ami nyilván több program tematikához is kapcsolódott, és itt ajánlásokat tettünk a programszervezőknek, hogy tippeket adtunk, hogy milyen irányba érdemes gondolkozni, de teljesen rájuk bízzuk meg az adott helyi lehetőségekhez. Ugye itt ilyenkor alkalmazzák van egy fit múzeum tematikánk, ami így a mozgás, az egészséges életmód jegyében telik. Itt például a helytörténeti séta, bringa túra, felfedező túra jellemző, de tényleg nagyon változatos. Van egy fesztivál honlapunk, az oszifesztivál.hu, ahol lehet a tematikák alapján is keresni a programok között, lehet település alapján, lehet napszak alapján, és itt programajánlókat is közzéteszünk, ugye családoknak szóló programokat, ingyenes programokat, vidéki, fővárosi programokat fogunk ajánlani az őszi szünetre programokat. Ugye van egy olyan program tematikánk, ami kimondottan az múzeumi őszi szünetelő, az őszi szünetre kínál, vagy a családoknak közös minőségi időtöltésre múzeumi programokat, vagy pedig, hogyha dolgoznak a szülők, akkor olyan múzeumi napköziket, táborokat, amiket az őszi szünetbe lehet igénybe venni, és nagyon fantáziadús időtöltés a gyerekeknek.
0: Köszönöm szépen, folytatjuk a beszélgetést Kajári Gabriellával, a Múzeumok őszi fesztiválja programkoordinátorával.
1: Jazzy! Jazzy! Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Kajári Gabriella, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programkoordinátora. Az előbb arról beszélgettünk, hogy szeptember végén kezdődött, és egészen november 15-éig tart a programsorozat, a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Hogyan indult, mi történt szeptember végén?
1: Minden évben az első, vagy bocsánat, az utolsó szeptemberi hétfőt egy országos múzeumpedagógiai évnyitóval szoktuk ünnepelni, ezzel indul általában a fesztivál, idén is így tettünk, idén a Szép Művészeti Múzeumban találkoztunk, ez egy szakmai esemény, ilyenkor közel 200 múzeumi szakember jön el, szakmai díjakat adunk át, például a múzeum pedagógiai nívódíjat, külön díjakat, átadjuk a Családbarát Múzeum elismerő címeket, és idén a kiváló múzeum pedagógus díjat is átadtuk, és a díjazottak bemutatkoznak, szerveztünk egy bőrzét, ahol ilyen kis standoknál kitelepülve tudtak beszélgetni, ismerkedni a díjazott programokkal az érdeklődők, és egy pszichológus előadót is hívtunk, aki pont ennek a központi gondolatnak a jegyében arról beszélt, hogy ugye mit jelent az emberi kapcsolat, meg az eredeti kapcsolatok akkor, amikor már nagyon sok minden a virtuális térben zajlik, hogy miért van erre szükség.
0: Hát igen, és ehhez ez hogyan tudnak a múzeumok kapcsolódni a virtuális térhez?
1: Igen, idén a 9 tematika közül van egy kiemelt tematika minden évben, ez idén a tárgyi bizonyíték, és ennek a mentén is olyan programokra hívtuk, olyan programok szervezésére kértük a csatlakozó programszervező intézményeket, amik ezt helyezik középpontba. Tehát itt gondolok ilyenre, hogy mit jelent az AI, a mesterséges intelligencia a múzeumok működésében, akár a múzeumi munkában ez hogy jelenik meg, pro és kontra, ami ennek a pozitív-negatív hozadéka, vagy hogy ugye az eredeti tárgyakat hogyan tudjuk megismerni, itt az értékbecsüs által tartott programoktól kezdve a műtárgyraktárokba tett kirándulásokig, műtárgyraktár merülésekig hasonló jellegű programokra kell gondolni.
0: Milyen jeles napokat ünnepelnek meg a Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében?
1: Hát ez is a múzeumok adott profiljától is függ, tehát például az Állatok Világnapját itt több múzeum is bekapcsolta, de egyébként volt, ahol a Szent Mihály nap, ami a múlt hét kedden volt, ugye szeptember 29-én ehhez kapcsolódó programot tartott, például ugye itt a gyapjú, mint nyersanyag, ennek a felhasználása, hogy ez miért érték, ez hogyan hasznosítható, de egészen ugye a novemberi Szent Márton napig kapcsolnak jeles napokat a múzeumok, és ezt mi is ajánljuk nekik, mint programkoordinátorok, hogy így is fel lehet dolgozni, ugye a hagyományt, meg a családi programokat, őszi tematikus napokat szervezni. Ugye a szüret, mint időszak is, az ősznek az időszaka. Vannak tájházak, akik kapcsolódtak idén a programhoz, tehát ők szüreti programokat, szüreti eseményeket is szerveznek, ahol ugye nem csak szórakozni lehet, hanem ismereteket is szerezni. Ez is összekapcsolódik, ahogy említettem, a zöld szemlélettel, a környezettudatossággal, az őszi szezonális növényeknek az ismeretével, akár gombatúráig. Tehát nagyon változatos ezen a téren is a fesztivál, meg hogy az adott múzeumban mi az a profil, akár egy természettudományi jellegű gyűjteménye jelentkező múzeum hogyan tudja ezt megfogni, de az őszi időszakban van ugye a teréznap, ilyenkor a pedagógusok és a gyermeknevelés mint téma, ugye Brunswick Teréz, aki az első kisdadóvot alapította, kapcsolódik egyébként ehhez egy külön programtematikánk, az kimondottan pedagógusoknak szóló programokat foglal össze, itt a múzeumok elhívják a pedagógusokat, és izgalmas programokat szerveznek nekik. Ezzel is azt szeretnénk erősíteni, hogy a múzeum az egy olyan helyszín, ami az iskola és az otthon után egy ilyen harmadik helyszín lehet, ahova jó betérni, ahol szórakozni is lehet, lazulni is lehet, le is lehet lassulni, de ismereteket is lehet szerezni, és hogy a pedagógusok is használják ki minél jobban az ebben rejlő lehetőségeket.
0: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, vendégem Kajári Gabriella, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programkoordinátora. Cseh!

0: Az Intermezzo vendége Kajári Gabriella, a Múzeumok őszi fesztiváljának programkoordinátora. Mennyiben okoz az nehézséget vagy kihívást a múzeumok számára, hogy a fiatalokat is arra ösztökéljék, hogy minél gyakrabban térjenek be hozzájuk? Hogyan lesz vonzó ma 2026-ban egy múzeum?
1: Igen, a kutatások tükrében ez egy valóban létező probléma, hogy nehezebb őket megszólítani. Ugye, hogyha már nem iskolával mozognak, ebből a korosztályból kikerültek, akkor nehezebb szervezetten bevinni őket a múzeumba, de egy ideje azért a múzeumok elég tudatosan művelik akár a közösségi, a social médiában a jelenlétet, és van azért fiatalítás is a szakmában, hogy hatásosan, kortárs módon szólítsák meg a múzeumok a fiatalokat. Itt mi az őszi fesztivál kampánynál is a múzeumoknak a fiatal munkatársaival találtuk ki, hogy mi legyen a kis videófilm. Ugye itt a videófilmben éppen ilyen AI videókat görget egy fiatal lány, unatkozik, és akkor megjelenik egy másik lány, aki elhívja őt az őszi fesztiválra, hogy ez mennyivel értelmesebb, meg érdekesebb program, és ezzel az idei témaválasztással, meg mottóval is, meg központi témával is ezt szeretnénk erősíteni. Ugye ez a mesterséges intelligencia, mint téma, az minden korosztályt izgat, meg érdekel, de hogy így a fiataloknál ez különösen akut lehet, akik már egyre inkább a virtuális térben élik az életüket, és nincs közösségi kapcsolat, vagy nem olyan, hogy itt szeretnénk visszahozni azt, hogy igazi találkozások legyenek. Egyébként ez volt a fesztivált nyitó szakmai eseménynek a címe is, hogy pótolhatatlan találkozások. Tehát szeretnénk bemutatni nekik a múzeumot egy vonzó helyszínként, és ehhez nyilván hát valamilyen szinten trendi programokra van szükség, meg friss szemléletre, és vannak múzeumok, akik ezt nagyon jól ötletesen tudják képviselni, tehát olyan programokat szerveznek, akár mondjuk randi helyszín, vagy randi program, ilyen múzeumi keretek között, vagy szabaduló szoba, amik ilyen játékosított csapatok által, fiatalok csoportok által üzhető programok, vagy akár a mozgásművészet, az önismeret, mondjuk pszichológus bevonásával zajló múzeumi program, tehát ebben is nagyon, nagyon változatos, akár önismereti workshop, szóval tényleg nagyon széles palettán mozognak a fesztivál programok és ezeket megvalósító múzeumok.
0: Hát akkor tudatosan,
1: nekik ezúton is.
0: Tudatosan gondoltak erre, hogy a fiatalokat megszólítsák.
1: Igen.
0: És mi marad ebből a múzeumok őszi fesztiválja után?
1: Hát azt mondhatjuk, hogy visszatérő tapasztalat, hogy ha kipróbálnak ilyenkor a múzeumok egy akár kísérleti jelleggel egy programot, és az beváltja a hozzáfűzött reményeket, akkor azt a továbbiakban is tudják a programon szerepeltetni, és ilyen értelemben egy kísérletezni hívjuk a múzeumokat, meg ez a folytonos megújulás is benne van a fesztiválban, hogy mindig próbálunk valamilyen újdonságot kitalálni, és rávenni a múzeumokat is, hogy ők is újuljanak meg. Egyrészt ez a múzeumi munkatársaknak is egyrészt kihívás, másrészt meg úgy a kiégés ellen is jó, hogyha új dolgokat tudnak kipróbálni és tesztelni, mert azért sok esetben itt kísérletezni kell, hogy mi az, ami tényleg megmozgatja az embereket, mert nagyon nagy a verseny. Tehát nem csak a múzeumok, hanem ugye a különböző ilyen streaming felületektől elkezdve az egyéb szórakozási lehetőségek mind azért versenyes, hogy az embereknek az idejét, a figyelmét megszerezze.
0: Akkor erre a kísérletre most jó terepet kínál a Múzeumok őszi fesztiválja. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Kajári Gabriellával, a Múzeumok őszi fesztiváljának programkoordinátorával.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: vendégem Kajári Gabriella, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programkoordinátora. Mi várható a Szentendrei Skanzenben az előttünk álló időszakban?
1: Hát gyakorlatilag minden héten lesznek a fesztiválhoz kapcsolódó programok. Ugye működtetünk egy restart műhelyt, ez a Zöld Múzeum tematikához kapcsolódik. Itt október 10-e és november 7-e között lesznek különböző időpontokban én úgynevezett Ripper Café jellegű programok, amikor elhozhatják a már kicsit megkopott tárgyaikat, és ezt lehet javítani, lehet új készségeket találni. Ugye azt szeretnénk, hogy ne dobják ki, hanem javítsák meg. A Skanzennek az idei, meg a tavalyi tematikus éve is a fenntarthatóságról, a zöld szemléletről szól. Ehhez kapcsolódnak a jelenlegi időszaki kiállítások is. Lesz pedagógusoknak szóló programunk is október 16-án, Légy becses, becsűs a Skanzenban. Ugye minden évben megszervezik a múzeum pedagógusaink, a pedagógusokat megszólítják, és mindig izgalmas témákat, beszélgetéseket és programokat szerveznek nekik. Vannak bringatúráink egész évben, de itt az őszi fesztiválhoz is kapcsolódik nálunk bringatúra, ezt a Fit Múzeum témához, tematikához kapcsoltuk. Ugye itt a Skanzen területét lehet bejárni kerékpár háton és tárlatvezető vagy témavezető segítségével, a zöld örökség, fenntarthatóság inspirációi és az elfeledettnek hitt tárgyaink nyomában ezek a kapcsolódó bringatúrák. Lesz az őszi szünetre egy betakarítás, megtakarítás témahete a Skanzennak. Itt ugye a takarékosság világnapjához is kapcsolódnak, ami október végén van. Ez is ugye a fenntarthatóság, a fenntartható szemlélethez is kapcsolható, és itt a társas munkákról, mezei munkákról, ugye ez az őszi idényhez kapcsolódik. Erről is lesz szó, a pénznek az értékéről, az élelmiszerekről, alapanyagokról, az energiahasználatról, tehát ez is a zöld szemlélethez kapcsolódik. És minden évben a Mártonnappal szoktuk zárni a fesztivált, a Újbor Fesztivál és Libator, ez egy visszatérő programunk, ez november 14-én, 15-én lesz itt a gasztronómiának, van szerepe, és ugye a Szent Mártonhoz kapcsolódó népszokásoknak, hagyományoknak, és ugye közösségi ünnepnek, ilyenkor koncertek is, mesélés, lámpás felvonulás, tehát nagyon gazdag kétnapos egy ilyen nagyszabású fesztivál eseménnyel zárjuk az őszi fesztivált itt a Skanzenban.
0: A hozzáférhető múzeum tematikáról mit lehet tudni?
1: Igen, valóban van egy olyan tematikánk, ami speciálisan azokat a csoportokat szeretné megszólítani, akik nem jutnak el a múzeumba, vagy fizikai, vagy anyagi akadálya van. És itt arra kértük a múzeumokat, hogy olyan programokat szervezzenek, amiket kivisznek a múzeum falain kívülre, akár ellátogatnak hátrányos helyzetű településen működő oktatási intézménybe, vagy szociális intézménybe, nyugdíjas otthonba, és így átadnak valamit, visszadnak valamit a múzeumi tudásból azoknak is, akik nem jutnának el a múzeumba. Ezekre a programokra ugye előzetesen kell egyeztetni a programot hirdető múzeummal, időpontot és az igényeket, de ez egy nagyon fontos missziója hát a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központnak is, ugye a múzeumi inklúzió, hogy hogyan tudjuk a kultúrát hozzáférhetővé tenni, és hogyan tudunk ehhez módszertani segítséget adni a múzeumoknak, és erről lesz szó november 2-án, 3-án is az Országos Múzeum Pedagógiai Konferencián, amit a Magyar Zeneházával közösen szervezünk, Budapesten a Magyar Zeneházában, és azt a címet adtuk neki, hogy hangot adunk, ugyanis olyan rétegeknek a múzeumi jelenlétét és a múzeumi szerepét vagy lehetőségeit szeretnénk bemutatni.

0: mutatni, akik nem jutnak hozzá, vagy eddig nem voltak annyira jelen, nem voltak annyira láttatva, nem voltak annyira hallhatóak a múzeumi szférában. Tehát itt a szakmának is ez egy önreflexió, hogy milyen irányba lehetne tovább fejlődni, programokat, projekteket kidolgozni.
1: És hogyan zárul a múzeumok őszi fesztiválja? Ugye szakmai évnyitóval indult, én gondolom, hogy a végén is lesz valami hasonló szakmai esemény.
0: Hivatalosan ezzel a szakmai eseménnyel zárul, amiről itt beszéltem az előbb a Magyar Zeneházában, de ez ugye november 2-án, 3-án van ez az
1: még
0: esemény,
1: nem a vége.
0: De maga a fesztivál az november 15-éig tart, tehát sok esetben ugye ez a Mártonnaphoz van közel, mártonnapi programok várhatóak. Országszerte, ehhez így az elmúlt évek tapasztalatai alapján is legkülönbözőbb profilú múzeumok kapcsolódtak, tehát nem csak szabadtéri néprajzi múzeumok skanzenek, ahol ez úgy eléggé adja magát, hanem egyéb múzeumok is feldolgozzák ezt a témát, mert ez egy jó apropó, ilyenkor ugye kicsit ilyen, tehát múzeumi őszbúcsúztatóhoz kapcsolódó jellegű őszi családi napot lehet szervezni, így közös ilyen minőségi együtt töltéshez kapcsolódó lehetőségeket adni nem csak a családoknak, de nagyon fontos az, hogy a különböző generációk így együtt eljussanak, tehát hogy itt is legyen élő kapcsolat. Ugye ez is egy találkozó hely a múzeum, hogy akár a nagyszülők el tudnak menni az unokákkal együtt múzeumozni, és ez is egy lehetőség, hogy erősítsék a kapcsolatukat, hogy minőségi időt töltsenek közösen, és ehhez meg a múzeumok adják az apropót, meg a programot.
1: Tehát akkor a tudásanyagot egy kicsit korábban osztják meg egymással a konferencia keretén belül, és aztán később megünnepelnek önök is, nem?
0: Hát mi Szent Márton. Szerint a skanzámban a Mártonnappal fogjuk zárni ezzel a minden évben nagyon nagy szabású programmal, tehát mi is itt kint leszünk, dolgozunk különböző helyszínekkel, mert sok programelemből áll össze, ilyenkor majdnem az egész kollektíva részt vesz ebben különböző posztokon, szerepekben.
1: Hát akkor ez 0-24 órás elfoglaltságot jelent.
0: A programszervezők részéről
1: hát
0: igen.
1: Igen.
0: Nagyon köszönjük ezúton is az összes kapcsolódó programszervező intézménynek, ugyanis ezeket a programokat idén önerőből valósítják meg, és itt tesz a skanzen is, meg a többi majdnem 150 programszervező intézmény.
1: Nagyon sikeres múzeumok őszi fesztiválját kívánok, jó munkát, és hát azt, hogy majd pozitív élményekkel töltődjenek mindannyian, közönség is, látogatók is, és önök is. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük, és várunk mindenkit a fesztiválon, és a fesztivál honlapon a programok között tudnak keresni.
1: Kajári Gabriellával beszélgettem, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumi oktatási és módszertani központ módszertani és disszeminációs munkatársával, a Múzeumok Őszi Fesztiváljának programkoordinátorával.
2: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: Egy kortárs zenés előadásra invitáljuk Önöket a Karintis Színházba, a műfaj kamera opera, a különlegesség pedig, hogy a zenét Zarándi Ákos, a szöveget pedig Dobra Mara jegyzi, és az előadás alapját egy valós anya-lánya történet inspirálja, hiszen a színpadon egyrészt Dobra Mara, másrészt pedig az édesanyja, Horváth Mária művésznő alakítja a két főszerepet, így a személyes élmények különleges hitelességet kölcsönöznek az előadásnak, legközelebb majd szerdán, aztán november 17. hetedikén, illetve itt a Reggeli Expressben, ahol vendégünk nem az anyuka Horváth Mária, hanem a lány, igen, az I Love You zenekarból, igen, mint színművész, ő Dobra Mara.
2: Opera, ami két énekhangra íródott, vagyis igazából egy énekhang, egy anya hang, anya mint szereplő, és egy prózai hang, a másik szereplő hangja, és ezen kívül mellett egy kamara együttes alkotja a zenei stábot, egy basszusklarinét, egy harmonika, egy zongora és ütőhangszerek. Ez a speciális hangszerelés adja meg ezt a nagyon furcsa atmoszféráját a darabnak, ami kicsit egy ilyen meditatív hangulatot kölcsönöz az egész zenének. Több hangra írtam, amikor írtam. Először is nagyon sokat beszélgettem anyával. Aztán rájöttem, hogy nem elég beszélgetni, hanem interjúkat készítettem vele, mindenféle családi kérdéseket tettem föl, saját félelmeire vonatkozó személyes kérdéseket, amiket úgy élőben nem tudunk megbeszélni egy asztalnál, vagy nem így direkt, viszont ő nem egy íróember, mégis megkértem, hogy próbálj összeszedni a gondolatait, és pontosan próbáljon válaszolni a kérdéseimre. És bár ugye minden nem került bele az előadásba, hát nem kerülhetett minden, de nagyon remélem, hogy ez egy bizonyos rétegét megadja, tehát egy olyan alaprétegét, ami közvetetten talán mégis belekerült. Tehát úgy írtuk együtt, hogy sokat kérdeztem, és abból próbáltam egy sűrítményt csinálni, ami közös. Az előadás címe Anyám hangja, de nem ezen a címen íródott, ezt amikor már kész volt az kézzenemű, akkor adtuk neki, vagy akkor találtuk végül. Az első munka címe az Visszahozzám, vagy Back to Me volt, tehát ez megmutatja, hogy igazából az alapvető témája az egy magunkra találás, hogy visszataláljunk saját magunkhoz, a lényegünkhöz, ezáltal a szembenézés által, ezáltal a beszélgetés által, a találkozásunk által jobban megértsük magunkat, és hazataláljunk önmagunkba. Illetve a másik munka címe a Varázsdoboz volt, ez pedig arra utal, hogy a történet másik rétege, az pedig ez a doboz meditáció, amiben az ember vissza tudja küldeni a nem kívánt terheit a teremtés előtti időbe, ahol ezek a terhek, nem kívánt dolgaink átváltoznak, visszaváltoznak áldásra, és úgy térnek vissza hozzánk. Aztán megszületett az anyám hangja. Sokszor kaptunk olyan visszajelzést, hogy érdekes minket együtt látni. Nem csak színpadon, hanem az életben is, hogy minden sokkal érthetőbbé válik belőlünk, hogyha a másik is ott van. Tehát egymás tükrében kicsit máshogy látszódunk. Sokkal plasztikusabban látszódik, hogy melyikünk milyen a különbözőségeink is, azonosságaink is. És hogy ezt úgy éreztük, hogy érdemes kihasználni, hogy fölrakni minket egy színpadra, és hát ez másoknak is mond valamit. Felszabadulás történet, egy megszabadulás történet, és adódott az alkalom, Zarándi Ákos zeneszerző keresett meg, hogy most van lehetősége arra, hogy írjon egy nagyobb lélegzetvételű darabot, kifejezetten édesanyám számára, akivel már többet is dolgoztak együtt. És Ákossal gondolkoztunk, hogy mi legyen a téma, és ez előttünk hevert, végülis ez az anya-lánya viszony. Én, mint annó független alkotó, megszoktam, hogy nagyon sok mindent magam csinálok, de itt a Karintiban először volt, hogy ugyanúgy más részfeladatokat is megkaptam, és magamra vettem, mint ahogy régen önálló alkotóként, és én is újra felfedeztem a saját kis színházamat, és nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, mert nagyon segítettek, támogattak, és Ez egy hatalmas élmény volt.
1: Rendkívül művelt közönségünk van, és sikoltozni fognak, hogy jaj Istenem, jönnek a transzgenerációs problémák és letehetetlen sorsok.
2: Mindenképpen benne van, mert valószínűleg nem véletlenül divatos ez a szó, nem véletlenül foglalkozunk ilyen sokat ezzel. Ez az előadás megpróbál megoldást találni egy anya és lánya életében egymásra.
1: Van fény az alagút végén? Béke van az alagút végén?
2: Én nagyon úgy gondolom, hogy igen, van fény és béke van. Nem titkolt vágyunk, hogy velünk együtt mindenki végig tudja járni azt az utat, amit mi bejárunk édesanyámmal. És mindenki a saját életére vonatkoztatva találjon egy megfelelő kérdést, amitől könnyebb lesz holnap. A zene és segítségével, a zene és a szöveg együttes hatásával, és erre persze még hozzátesz a színpad, a látvány, a mozgás, hogy egy közös utazásra hívjuk a nézőket. Wiklif Anni egy csodálatos találkozás volt, nem ismertem előtte Fannit. Mozgás egy új réteget ad az egész előadásnak, a zenének, a szövegeknek muszáj volt valami absztraktot, valami, ami elemelért. Van egy olyan formavilágot hozott létre az előadás, vagy egy olyan nyelvet hozott létre az előadásnak, egy olyan plusz réteget, ami segít, és még befogadhatóbbá teszi. Igen. Először azt gondoltam, hogy ez a Vájfülű közönségnek fog szólni, aztán Ákos főbemászó és nagyon izgalmas zenét meghallgatva reménykedtem, hogy ez minél több embernek, és most, hogy elkészült az egész előadás, azt hiszem, hogy tényleg mindenki tud kapcsolódni. Igen, nagyon remélem, hogy mindenkinek szól, és ez nem egy réteg közönséget kell, hogy megszólítson, bár az biztos, hogy szükség van kellő nyitottságra, vagy egy elhatározásra, hogy ezt az utazást valaki végigcsinálja velünk.
1: Marának hány énje van? Tessék a skizofréniát most előhozni nekem.
2: Természetesen Mara a színész, Mara a punk rocker énekesnő, Mara a szenvedélyes anyuka, a szenvedélyes tengerfüggő utazó kalandor, a dalszerző, a szövegíró, és igazi jógafán is vagyok, úgyhogy ezekből a marákból töltöm ki a mindennapjaimat.
1: És akkor tessék mesélni nekem Mara évadról.
2: Nagyon sok izgalmas dolog van és lesz a Karintiban is, és máshol is. A Karintiban itt van az egyik kedvenc előadás, például rögtön a Fiú, ami Florian Zellernek a megviselő családi története, ami nagyon fontos témákról szól, szuper színészi alakításokkal, de ez egy kicsit nehezebb előadás. Ezért is van utána egy feldolgozó foglalkozás, amit Panyi Ágnes vezet, a színházunk mentálhigiéniás szakembere, és az Anyám hangja előadások után is tartani fog Ága beszélgetéseket, amin lehetőséget ad a nézőknek, hogy ha van valami kérdésük, azt föltegyék, és úgy tudjanak hazamenni.
1: Az jó.
2: Igen, szerintem is nagyon fontos. Marad műsoron a klasszikus amerikai vígjáték, Rég Huninak a Miért nem marad reggelire. Ezt Lux Ádámmal játsszuk, egy igazi kis könnyed amerikai romantikus komédia. Szeretjük ezt a bolondozást. Szintén nagyon kedves történet Karinti Frigyesnek a Bűvös széke, illetve most fogja a színház bemutatni a Jutalomjáték című végjátékot, ezt Schneider Zoltán főszereplésével, ezt már külszeken bemutattuk, de most összehozzuk a Karintiba tél elején. Ma lesz az olvasó próbája az Elvarázsolt király kisasszonynak, ez egy mesejáték lesz, illetve itt van az Apácák műzikás darab, ez egy ilyen igazi csajdarab, egy apáca zárda életébe nyerhetünk bepillantást, és öt nő dalol a színpadon. De a Karinti mellett is játszom más előadásokban, például most már második éve játszuk Selmeci Beának a 3,5 nővér című darabját, ezt Komáromban mutattuk be, ez is egy csajdarab. Ez a 3 nővérnek egy továbbgondolása, illetve van egy női társulatunk, az Emancik Színházi Manufaktúra, nagyon remélem, hogy a lányok az előadásainkat szintén elevenítjük idén az évadban. Van több saját magunk által írt előadásunk, illetve verses előadásaink.
1: a Kacaj Dobra Marától származott, aki elmesélte, hogy hol, miben láthatjuk, de a legfontosabb, hogy például holnap a Karinti Színházban élvezhető, végig gondolkodható és meghallgatható az Anyám hangja című kortárs zenés előadás. Egy érzékeny, mélyen emberi és zeneileg is különleges színházi élmény, egyrészt Dobra Marával, másrészt édesanyjával, Horváth Máriával, akinek nagyon jó egészséget kívánunk, Dobra Marának pedig köszönjük az őszinteséget, és ha teheti, akkor tényleg menjen el tengerhez, megérdemli, és ott is hallgassa anyukája hangját.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója egy igen komoly címmel, és egy igen érthetetlen címmel, de lehet így is. És tényleg lehet így is. Az előadói szabadság határai, Brahms négyzet rácsos papíron, és kérdőjel a vége. Csütörtökön este 7 órakor a Zeneakadémia Solti György kamara termébe kell elmenni a válaszért, mert ebben a sorozatban a fellépő muzsikusok kiléptek a megszokott rutinból. Nem csak az egyszerit, az általuk ideálisnak képzelt előadást viszik színpadra, de megmutatják azokat a lehetőségeket, amelyek felmerülhetnek egy zenemű megszólaltatása során. Sokszor egy-egy ötlet jó, de a próba folyamat során nem igazán visz előre. Mennyire rugalmas Brahms zenéje, mennyi előadói szabadságot visel el egy motívum, egy zenei szakasz. Fülei Balázs műsorvezetésével könnyen átérezhető, hogy az előadók valójában alkotó részei a darabnak. Jöjjenek az alkotó részek: Langer Ágnes hegedű, Ludmány Dénes brácsa, Rózsa Rihárd gordonka, Szatmári Zsort klarinét, Fülei Balázs pedig szó és zongorat. Ez tehát egy jó zeneismereti kalandozás csütörtökön a Solti György kamara teremben este 7 órai kezdettel. Aztán jöjjenek a gyönyörűségek: a Liszt Múzeum matiné koncert szombaton délelőtt 11-kor, az Accio Zongora Trio ad egy remek koncertet Schuberttel, illetve Martinnal, a svájci zeneszerző művével. Frank Martin 1925-ben keletkezett érzékeny, finom tónusú triójával ír népdalokra. És a gyönyörűségek: Eileen Kölybasi hegedűn, Anne-Sophie Kekkeis cellón, illetve Krisztina Scheicher zongorán szombat 11 óra régi Zene Akadémia. Aztán húzzunk bele és adjunk a füleknek: Yumedon Taiko Studio japán dob koncert vasárnap este 6-kor az 5-ös 10 művelődési házban tradicionális taiko darabok, és emellett még kortárs japán és európai szerzők művei, illetve hazai kompozíciók a több évszázados japán zenei hagyománnyal, a kortárs zenei gondolkodással, látványos és magával ragadó formában. Apropó látvány, apropó magával ragadás, 8. Ferihegyi Ikarusz találkozó, jármű csodák a történelmi repülőgépek között, a helyszín az Aero Park, a hétvégén a járművek egész sora mutatkozik be. Megtapogatható, na jó, nem vezethető, de lesz nosztalgia repülés, Ikarusz felvonulás, motorindítás, szimulátor és még egy seregnyi izgalmas program. Minden elhangzó és elberregő programhoz jó szórakozást kívánunk!
0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érdi tető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és két évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
3: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
1: Itt van velem Kaprinai Zoltán, üzleti sparring partner. Hát kezdjük talán a titulusoddal, hogy mit jelent ez?
2: Jó reggelt. A sparring partner az egy edzőtárs. Ugye a küzdősportokban használjuk a sparring partnert, főleg a boxban és a többi küzdősportban. Én üzleti sparring partner vagyok, ami azt jelenti, hogy nem coach vagyok, nem is mentor és nem is tanácsadó, hanem együtt edzünk az üzleti vezetőkkel, és együtt gondolkozunk.
1: Mit, de hogy találtad ezt ki, vagy ez már, mert ugye olvastam, hogy Spanyolországban élsz már, tehát hogy ott ez egy bevett dolog, vagy hogy találtátok ezt ki?
2: Nem, még Magyarországon éltem, amikor ezt kitaláltuk. Megkérdeztem több kreatívot egyébként, szerkesztőket, újságírókat, kreatívokat, forgatókönyvíró barátom ajánlotta egyébként Heller Gábor ezt a nevet, hogy megnéztem, hogy azt az analógiát, ahogy én dolgozom, az milyen név lenne a legjobb, mert nem akartam 287. coach lenni, jó lehet képeztünk coachokat, és megpróbáltam azt a tevékenységet, amit csinálok, tehát a vezetők általában magányosak, és nagyon nehéz megosztani a gondolataidat bárkivel, főleg a félelmeidet. Otthon sem tudod elmondani, a kollégáidnak sem tudod elmondani, a tulajdonosodnak sem tudod elmondani, tehát nagyon nehéz ezt valakivel megbeszélni. És amikor van ilyen irányú tapasztalatod, ahogy nekem van, és meg tudod beszélni valakivel a félelmeidet, és közösen tudtok megoldást találni, az végül is egy közös edződés, egy közös, például a hírlevelemnek az a címe, hogy élesítés alatt, mert hogy mind a ketten élesedünk. Tehát valójában nem arról van szó, hogy én megmondom az igazságot, vagy olyan kérdést teszek föl, amivel kipiszkálom belőled a tutit, hanem közösen gondolkodunk, és tényleg közösen élesedünk egy-egy témában. És ebben ez az üzleti sparring partner, vagy sparring partnering business, ami egyébként a trademarkom, tehát ez egy levédett lajstromszámmal rendelkező védjegyem.
1: Valójában, amikor sparring partner vagy, akkor hogyan állsz hozzá a vezetőkhöz? Vagy egyáltalán kezdjük talán azzal, hogy te mit csináltál eddig, hogy úgy érzed, hogy a többi vezetőnek is el tudod mondani, mit kéne?
2: Hát ugye úgy kezdtem ezzel foglalkozni, hogy én ezt már csináltam. Tehát hogy azt vettem észre, hogy vezetők felhívnak, hogy van-e 5 percem, és utána egy órát beszélgetünk, és utána nagyon hálásak, és jönnek az SMS-ek 2 nappal később is. Tehát innen jött ez a történet, tehát úgy magamtól nem formáltam jogot arra, hogy én majd vezetőkkel beszélgessek. Izgalmas dolgom vagyok túl szerintem. 99-ben megalapítottuk az index.hu-t, utána Budapestre kerültem, és a Vestel 900-ban voltam igazgató helyettes 22 évesen, ami nagyon-nagyon izgalmas volt. Utána voltam a Ringének, ami egy svájci lapkiadóvállalat 4 országban a tanácsadója, de sikerült az első 2 évében felépíteni az A38 hajót, és még tovább sorolhatnám, illetve a Bónusz Brigád nevezetű céget építettük fel a nullából Heller Gábor barátommal. És most pedig egy nagyvállalatoknak építünk cégeket, egy innovációs stúdiót Suk Csaba barátommal építünk, Y Group néven, és nagyvállalatoknak építünk cégeket. Tehát, hogy az innováció egy nagyvállalatban iszonyúan bonyolult, mert hogy megöli a nagyvállalat, mert hogy az abban a rendszerben nem fél bele a hibázás, és ezzel együtt pedig a vezetőket támogatom a döntéseikben, tehát így áll össze a kép, tehát nap mint nap, nem tudom, 5 cégünk van, tehát a saját cégeink ügyvezetőjeinek is én vagyok a sparring partner, meg hát van saját olyan cég is, ahol én vagyok az ügyvezető, éppen a sparring partner, szóval, hogy napi szinten találkozom én is azokkal a kihívásokkal, amikkel azok a vezetők, akiket támogatok a döntéseikben.
1: Hogy kerültél Spanyolországba, mert ugye már egy éve talán ott élsz?
2: Igen, én 15 éve döntöttem el, hogy én egész életemben fáztam.
1: És, de nem vagy egyedül, szerintem.
2: És az volt a probléma, hogy egész életemben fázok, a másik pedig az, hogy nem, vannak időszakok, amikor nem süt a nap. És azt a helyet kerestem, ahol ezt a két problémát megoldotta az éghajlat, és ez Dél-Olaszország vagy Dél-Spanyolország, tehát a legtöbb napos óra az itt van, és a feleségem döntött természetesen, hogy ez akkor ez Marbella lesz, nem Szicília.
1: Én nemrég voltam egyébként Marbellán, nagyon-nagyon oda vagyok, érte nagyon jól néz ki, tényleg jó hely, jót helyet választottál, de egyébként pont most voltam Opátiában, ahol egyébként egy barátnőméknek a szülei költöztek ki, mert nyugdíjasok is eldöntötték. Mindig mondták, amit te, hogy ott kéne élni, és eladták az itteni lakásokat, és kiköltöztek oda élni Opátiába, az is jó.
2: Én azt kívánom mindenkinek, hogy aki ezt mondogatja, mert nagyon sokan, és a vezetők is nagyon sokan mondogatják, hogy majd én 50 évesen leteszem a landot, majd én valamikor, de igazából az esetek túlnyomó többségében ez önátverés, mert soha senki nem csinálja meg, illetve látod, a barátaid megcsinálták.
1: Igen.
2: És amikor mi kiköltöztünk, akkor is azok az ismerősök, akiknek 15 éve mondom, hogy ez fog történni, nagyon meglepődtek. Hogy azt csinálod, amit mondasz.
1: Igen, és egyébként azért is érdekes ez, mert tényleg az ember csak mondogatja, és te pont azt is, hát idézőjelben tanított, hogy ne csak mondogassuk, amit mondunk, de neked is gondolom nagyon sokat segít a digitalizmus, tehát maga a digitális világ, tehát tudsz onnan bármikor dolgozni, és mit segít neked az AI?
2: Fú, hát a feleségem soha nem volt még féltékeny, csak a Claude-ra féltékeny az AI-ra.
1: Sokat beszélgettek?
2: Na hát eleve van 14 kollégám, tehát 14 ügynököm, skillem van a Claude Cowork-be, és nagyon izgalmas, mert hogy például...
1: Milyen típusúak? Nagyon érdekes, hogy 14 saját ügynököt. Ezt gondolom valamilyen módon te építetted őket fel.
2: Persze, hát illetve az a vicces az egészben, hogy ugye magával az AI-jal föl tudod építeni
1: a
2: saját ügynökeidet.
1: Mesélj tehát, már, miket építettél?
2: Van asszisztensem is, mondjuk abból van igaz is, de van marketinges, van pénzügyes, van aki a szerkesztő, tehát hogy hetente két cikket publikálok a LinkedIn-en vagy a Facebookon, akkor van egy szerkesztő, akit korábban újságíróként kezdtem a pályámat, megszoktam, hogy hogyan kell dolgozni egy szerkesztővel, Gábornak hívják a szerkesztőt. Ja, mindenkinek van neve, nyilván. Gábornak hívják a szerkesztőt.
1: Egészen elképesztő.
2: És hogy abban is segít az AI egyébként. Én, amit a legjobban szeretek, amikor flow-ba vagyok, amikor eltűnik az idő, az az alkotás. És az igazából mindegy, hogy homokvárat építek, vagy a kislányommal legózok, vagy valamit építek, de akkor érzem elemében magamat. És valójában soha a múltban nem volt ilyen könnyű építeni valamit. És hogy igazából azért szippant be az AI, mert hogy nagyon gyorsan, nagyon jó dolgokat lehet építeni, és olyanokhoz is, amihez nincsen készségem. Tehát például lehet programozni, ez a vibe coding, amikor elmondod, hogy mit szeretnél, és az AI lekódolja helyetted, és le is ellenőrzi, és te a végeredményt látod.
1: És te is, az jó. Tehát, hogy tudod használni olyan szintű dolgokat,
2: természetesen.
1: Csinál?
2: Természetesen. Tehát tudsz az iPhone-od egy alkalmazást írni, nem tudom, mondjuk ha soha nem kódoltál, akkor lehet, hogy neked 2 hét, de tudsz egy olyan alkalmazást írni, ami működni fog az iPhone-odon, ami eszméletlen, és igazából a bőség zavara a legnagyobb veszély. Tehát azok, akiket az AI beszippantott és használja, ott a legnagyobb veszély az, hogy nagyon sokan ott mondják el, hogy a gondolkodást is kiszervezik, és hogy ez akkor fog jól működni, hogyha a gondolkodást magadnál tartod. Tehát én két dolgot szoktam mondani, aki az AI-ról kérdez, hogy két dolog a legfontosabb szerintem ma egy vezetőnél, aki az AI-t jó használja, hogy jól tudja használni. Az egyik a kritikus gondolkodás. Tehát semmit nem szabad elhinni, az semmit visszakérdez az AI, tehát le kell ellenőrizni. Én általában ezért két modellt is használok, és egymással ellenőriztetem. De van egy ügynököm, aki például azt csinálja, hogy amikor van egy fontos információ, akkor azt ő már beteszi egy másik modellbe, és leellenőrzi, és már nekem a végeredményt adja vissza, hogy ne nekem kelljen ezzel sem foglalkozni. Azt ugye ezt már csak zárójelben mondom, hogy az AI látja az összes e-mailemet, SMS-emet, az összes fájlt a gépemen, és hogy ezekből tud nekem jó eredményeket hozni, hiszen a kontextus a legfontosabb, ami alapján jó eredményeket fogsz kapni. Tehát a kritikus gondolkodás az egyik, a másik pedig a józan paraszti ész. Tehát ez az a kettő, ami nincs meg az AI-ban, és ez az a kettő, ami eldönti azt, hogy te az AI-jal egy ugyanolyan eredményt köpsz ki, mint bármelyik 10 éves gyerek, vagy bárki, aki soha nem foglalkozott azzal a témával, amiben te vagy, vagy valódi értéket teremtesz. És az értékteremtés az úgy működik, hogy a kontextust adsz, hogyha iterálsz, tehát folyamatosan nem az első megoldás lesz a jó, hanem iterálsz, és a harmadik, hogy kritikusan gondolkozol, és megkérdőjelezed az ott lévő állításokat, és a saját logikába helyezed be. Tehát nem, tehát aki rosszul használja az AI, ez is az én véleményem, az úgy használja, hogy hagyja, hogy az AI gondolkozzon helyette, vigye a fonalat, miközben úgy kell használni, mint, tehát az AI olyan, mint egy 10 éves zseni. aki a világ összes könyvét elolvasta, és mindent megtanult, de nincs tapasztalata. És hogyha úgy tudod használni, tehát például kutatása, én nagyon sok kutatást végzek, de akarok írni egy témáról, és a témában utána járni, például egy cég történetének, az korábban hetekbe telt, most órákba telik. És órák alatt olyan mélyre leások, hogy iszonyú érdekes, én mindig az emberi, tehát a cégek életében meg a vezetésben mindig az emberi pontokat, motivumokat keresem, és hogy például fantasztikusan használható, de nem szabad elhinni mindent, amit az ember olvas, le kell double checkelni, meg kell nézni, hogy ez tényleg
1: hogy honnan szedte.
2: És hogy logikus-e. Mert hogy oké, még a másik modell is azt mondja, hogy ez tök jó, de ha nem logikus, akkor ugye szeretném megérteni, hogy miért. Miért csinálta ezt? Ez nem áll össze a kép. És ugye mélyre ásol, akkor még érdekesebb dolgokat találsz. Tehát a józan paraszti ész és a kritikus gondolkodás.
1: Hogy látod, hogy a mai vezetők, akiknek például te tanácsot adsz, vagy ugye boxolsz velük edzőként, akkor használják-e az AI-t mondjuk ilyen szinten? Szerintem mondjuk ilyen szinten nagyon kevesen használják, mint te, de azért van-e már a gondolkodásukban, hogy ellenőriztetnek, kritikusan gondolkodnak, vagy pedig csak beírnak dolgokat?
2: Kétfajta vezető ügyfelem van. Az egyik KKV, tehát általában több milliárdos KKV-k, egy gyárüzem, vagy egy kis és közepes vállalkozás. Ott sokkal gyakoribb, hogy használják, vagy jól használják az AI-t. A második típusú ügyfelem pedig nagy vállalati vezető. Ott viszont nincs meg a compliance nem engedi valójában, tehát nincs meg az a jogi környezet, ahol ez lehetséges, tehát általában ugye ezek a cégek Microsoftot használnak, és a Microsoft Copilotját használják. Most a Microsoft Copilotján például az Anthropicnak a klódját lehetne használni, de nem Európában vannak a szerverek, tehát eleve kilövi a compliance. Tehát valójában van egy nagyon izgalmas történet, hogy itt vannak ezek az eszközök a kezünkben, de még nem tartott a nagyvállalati struktúra, hogy ezeket jól tudjuk használni, hiszen azt mondják, és teljesen jogosan, hogy én hogyan oszthatnám meg az összes SMS-emet, e-mailemet, mindenemet, és hogy az én barátaim és ezek a vezetők is azt kérdezik, hogy én hogy lehetek annyira merész, hogy az teljes életemre rálátást kap az AI. És miután használunk Facebookot, meg használunk Googlet, én nem hiszek ezeknek a cégeknek, de lehet, hogy ez nem szoktak ilyeneket mondani, de nem, én nem gondolom, hogy van olyan adatom a számítógépemben, amit valaki már nem lát. És valójában úgy döntöttem, hogy all in, tehát hogy ha azt gondolom, hogy így is úgy is látják az adataimat, és így is úgy is a Gmail-emet olvassa a Google, és ez alapján dobja föl nekem a reklámokat, már pedig ez bizonyított tény, hogy így van. Innentől kezdve most akkor még egy cég fogja látni, de ennek a hasznát is élvezem, és nem csak engem adnak el.
1: Igazából annyira így van, hogy én ismerek olyat, akit azért rúgtak ki a munkahelyéről, mert olyan AI-t használt, ami nem megengedett, de egyébként képzeld, hogy kaptál egy dicséretet Istvántól, hogy az első olyan vélemény az AI-ról, ami helyesen közelíti meg azt. Tehát ez ritka azért, hogy így megdicsérik az interjú alanyunkat. Tehát a lényeg az, hogy tényleg úgy van, hogy a nagyvállalatoknál ott nagyon erős a compliance, tehát egyszerűen nem engedik meg, pont azért nem oszthatja meg, hanem csak a belső, meg a saját fejlesztésű AI-okkal, ami közel sem tud annyi mindent szerintem, mint például a tied. Nem?
2: Hát ugye lenne belső fejlesztésű AI, de szerintem Magyarországon nem nagyon találunk olyan nagy vállalatot, ahol van.
1: Hát a nagyobb cégeknél azért szerintem lehet, hogy van egy belső AI, azért az előfordul. Én olyat ismerek, akit tényleg azért raktak ki, mert olyat használt, amit nem lett volna szabad, és ott megosztott vállalati információkat. Mm. Ez is kétségtelen tény, hogy azért mondjuk egy nagy vállalatnál azért nehéz dolog ez, nem?
2: Igen, de szerintem ez, szóval, hogy szóval nyilván ez egy olyan időszak, amikor ezt tanuljuk. Ez olyan, mint a 90-es években az internet. Szóval, hogy teljesen, tehát én lennék egy jogi igazgatója, vagy a compliance-en ülnék egy nagyvállalatban, én is aggódnék ezen, meg én sem engedném, vagy nem tudom, mit csinálnék, megmondom őszintén, hál' Istennek nincs ilyen ügyfelem. De a másik oldalról emberek vagyunk. És ha te ülsz home office-ban valahol, vagy egy nagy vállalatban ülsz, és van egy Excel tábla, amit nem értesz, vagy van valami olyan dolog, amit az AI tudod, hogy megoldanak 2 perc alatt, és neked az egész napod el fog menni. Szerinted nincs olyan ember, aki ezt lefotózza a telefonjával, és a saját 20 dolláros előfizetésébe netolná be, és azt mondaná, hogy figyelj, nézd már meg, hogy ez micsoda, vagy hol van a hiba, amit én nem találok. És ugye az a 20 dolláros előfizetés, az nem céges előfizetés, ego, ott a terms and conditions, amit aláírsz, tehát a szerzőses feltételek sokkal megengedőbbek a cég számára, mint hogyha neked a céged fizetne elő egy AI-ra, és egy ellenőrzött környezetben garázdálkodnál. És ugye ezért van az, hogy a legtöbb helyen engedik az AI-t, de a Copilotot engedik, ami a Microsoft-t. De mondom, ott miután nem Európában vannak a szerverek, eléggé korlátos, hogy milyen funkciókat tudsz elérni.
1: Nyílt egy másik SMS-ünk Zsoctól, hogy nem csak a leveleidet látják meg az adatokat, hanem azt is, akivel levelezel, akinek üzenetet küldesz. Tehát valójában úgy van, ahogy te is mondtad, hogy úgyis mindent látnak, nem?
2: Így van. Igen, és ugye, tehát, hogy a Google és a Facebook, tehát a Meta és a Google gyakorlatilag nagyon sok információhoz hozzáfér, és most már az Anthropic is, meg az OpenAI is, meg a SpaceX AI, tehát az összes nagy cég, aki AI-jal foglalkozik, most már ők is hozzáférnek ezekhez az adatokhoz, és ezen tanulnak föl. És ugye az a kérdés, hogy amikor az én e-maileimet, vagy az én fájlaimat látja az 1 terás harddiskemen, akkor ezek majd visszajutnak-e például hozzád, hogyha te is ugyanezt a nyelvi modellt fogod használni?
1: Hát szerintem alapvetően így, tehát nem közvetlenül nyilván, hogy te felraktad, de lehet, hogy azért az ő tudásába beleszámít az, amivel te oktattad, nem?
2: Ugye hát
1: ezt nem tudjuk.
2: Tehát, hogy hát vannak erre konkrét állítások ezektől a cégektől, de hogy mi a valóság, tehát a Google is azt állítja, hogy nem nézi meg az e-maileidet, és utána nem azt szerint fog átérdetni, de meg a Facebook is ezt mondja, de hát most elkezdünk beszélgetni valamiről, akkor a Facebook hasonló dolgokat fog feldobni mind a kettőnknek, vagy az Instagram.
1: Mit szólsz te ahhoz a hatalmas nagy botrányhoz, ami az utóbbi időben kiarakult a mesterséges intelligencia körül, hogy a tényleg a legnagyobb cégeknek a vezetői mondják azt, hogy ez nagyon veszélyes, és hogy akárki is írthatja az emberiséget. Például te is látszik, hogy a te munkádnak is egy jelentős részét átveszi. Tehát, hogy tényleg fölöslegessé válunk egy idő után. Te belegondoltál már ebbe, hogy lehet, hogy egy idő után azt mondja a 12 ügynököt, hogy te feküdjél a tengerparton, napozgassál, én megcsinálok helyetted mindent. Végülis egy éve használod, vagy 2 vagy 3. Mi van 15 év múlva?
2: Tehát aki azt mondja, hogy meg tudja mondani, hogy mi lesz fél év múlva, biztos, hogy hazudik. Tehát, hogy az, hogy 15 év múlva mi lesz, azt szerintem az annak a világnak vége, hogy arról tudnánk beszélni, hogy mi lesz 15 év múlva. Szerintem az a világ van, hogy azt beszéljük meg, hogy mi lesz a jövő héten, vagy mi lesz egy hónap múlva. Nem az AI fogja mondani, hogy menj a tengerpartra pihenni, ezt te fogod akarni. Ez, amit az elején mondtam, a kritikus gondolkodás és a józan paraszt ész. Tehát, hogyha biztos láttad, van ez a Wall-E nevezetű film, egy gyerekfilm, ahol már a kövér emberek fekszenek ezeken a kocsikon, és már nem gondolkoznak. Ugye erről szól ez a film, hogy nagyon sok film arról szól, amiben most benne vagyunk egyébként, ahogy ez mindig meg szokott történni, ugye? És hát erről szól, hogy eltunyulunk, és hogy gyakorlatilag nem fogunk tudni egy növényt elültetni, mert hogy mindent kiszervezünk az AI-nak. Szóval, hogy ez rajtunk múlik, és amíg józan paraszti ész, meg kritikus gondolkodás van, addig szerintem minden, addig kontroll alatt tartjuk a dolgot. Az, hogy mi fog történni, és ezek a cégvezetők mit mondanak, az egy dolog. Én nem szeretem a konspirációs elméleteket, de hogy én amikor egy vezetővel is beszélek, vagy bárkivel tárgyalok, akkor fogok tudni jól tárgyalni, és akkor fogok tudni jó eredményre jutni, hogyha megértem az ő motivációját. Én nem tudom megítélni, hogy ezeknek a vezetőknek mi a motivációjuk azon túl, hogy rengeteg pénzt szeretnének, és rengeteg hatalmat szeretnének, és én az a kijelentéseket ezen a prizmán keresztül vizsgálnám, és akkor lehet, hogy más eredményre jutunk, mint az, amit mondanak valójában.
1: És egyébként például a te vezetőid, akikkel te kapcsolatban vagy, azok a saját csapataikat mennyire készítik fel az AI használatára? Ugye említetted, hogy ők maguk azért valamilyen korlátok alatt vannak, de említik a saját csapataiknak, hogy azért használják az AI-t azokban a lehetőségben, vagy inkább arról van szó, hogy old meg magad?
2: Én inkább azt mondanám el a helyet, hogy kiadnám, vagy hogy elbeszélnek, hogy a saját cégeinkben mit csinálunk a saját cégeinkben, a kollégáknak van céges cloud előfizetésük, és mi azt mondtuk a kollégáknak, hogy ajánljuk a cloud használatát, mert csináltunk belső tréninget is, hogy ezt hogyan érdemes használni, és nem tettük kötelezővé, jól lehet mindenkinek fizetjük fizetjük egyesével. De őszintén elmondtam az összes kollégának, hogy szerintem aki nem fogja megtanulni használni, az előbb-utóbb ki fog kopni a cégből, mert egész egyszerűen a teljesítménye annyira vissza fog esni a többiekhez képest, aki használja, hogy egész egyszerűen nem fog tudni kapcsolódni a többiekhez, nem fog tudni azzal a sebességgel haladni. És hogy ez egy eszköz, tehát én az AI-t az áramhoz szeretem leginkább hasonlítani, mert maga az áram önmagában sok minden, tehát nagyon jó, de hogy, és ha áram van, minden van, ugye szólt a szlogán a fiatalabb korunkban, de hogy valójában az árammal működik itt a monitor melletted, meg a számítógép, meg itt a világítás fölöttünk, meg a légkondi, de valójában az a kérdés, hogy hogyan használod, és az AI is ilyen. Tehát az AI az egy eszköz, amit nagyon sok minden jó és rossz dologra is lehet használni, és a kérdés, hogy mit kezdünk vele, tehát hogy az árammal is meg lehet rázni embereket, tehát a kilincsbe is vezethetek áramot, meg el is mosogatja az edényeket, amiket korábban kézzel kellett mosni. Tehát én így tekintenék az AI-ra, vagy így tekintek az AI-ra, mert nagyon sok mindenre tudjuk használni, és most találjuk éppen ki, hogy mire fogjuk használni. És hogy még mindig ott tartunk, mint Ford idejében, hogy még mindig arról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy munkahelyeket veszítünk el, stb. Paradigmaváltás van. Tehát, hogy egy új világrend alakul éppen ki, politikai is, meg technológiai is. És ugye mit mondott Ford, hogy az emberek mit akartak? Gyorsabb lovakat akartak. De hogy ugye autó lett. És hogy mi most még mindig a lovakról beszélünk, és arról beszélünk, hogy milyen lovat szeretnénk. De nem, nincsenek lovak, tehát nem ebben a gondolatkörben kell gondolkodnunk, meg kell szoknunk, meg kell tanulnunk, hogy most már autókról fogunk beszélni, és nem lovakról. De ez, ugye ebben a kellős közepén vagyunk benne ennek, tehát hogy én is valahogy nem alszom éjjel, mert ezen gondolkodom, hogy akkor most merre van az arra. De hát valójában egyre gyorsabban megy ez a fejlődés, és egyre nehezebben kiszámítható, hogy hova fogunk megérkezni.
1: Neked még egyet, hogy mert nagyon kevés időnk van, hogy neked ez a 12 saját magad feláltott ügynököd, ez hogy alakult ki? Ez mennyi idő alatt lett, akik itt segítik a munkádat? Tehát amikor emlékszel, hogy mikor volt az, amikor először azt mondod, hogy hú, azért ez tényleg sokat segít. Az
2: hát amikor lehetett, pár év, volt, nem? Volt egy pont, amikor már lehetett ügynököt építeni, illetve...
1: De az egy-két éve, nem?
2: Nagyon rossz vagyok, nagyon-nagyon rossz vagyok az időben, és nem is hiszek benne, de hogy nagyon, tehát nem tudom megbecsülni. De meg tudom mondani, idén januárban, ugye? 26 januárban jött ki szerintem a Cowork. Uh-huh. Tehát ez idén volt.
1: Igen.
2: Ez idén volt, tehát a Cowork, ugye a Claude-nak a Cowork-e volt az, amikor a csetelésből, ugye a ChatGPT-t ismeri mindenki, és a ChatGPT-t cseteléssel kezdett, és a Cowork volt az első, az Anthropic-nak, ugye ők az OpenAI-ból váltak ki heten, tehát akik a ChatGPT-t fejlesztik, onnan kiváltak, és csináltak egy saját céget, hogy most már messze többet ér, mint az OpenAI és a ChatGPT. És januártól márciusig futott föl, és változtatta meg a világunkat, és remélem, hogy nem tévedek, hogy az idén volt, és nem tavaly, de tényleg összefolynak a hónapok, annyi minden történik. És ma már ott tartunk, hogyha te beírsz Coworkbe, beírsz egy feladatot, akkor csak rákattintasz, és azt mondod, hogy ebből skillt szeretnék csinálni, ami azt jelenti, hogy ez egy olyan, mint egy hívhatjuk ügynöknek is, és vannak külön agentek, nem akarok most ebbe belemenni, de a skill is pont elég. A skillnek adsz egy nevet, és az olyan, mint egy recept, és onnantól kezdve te a nevén szólíthatod, hogy ezt a dolgot, például, hogyha amikor te fölkészülsz egy interjúra, hogy szerkesztői szemmel nézel át, és megtanítod, hogy milyen egy jó szerkesztő. És egy-két feladatból ő maga meg tudja tanulni, már meg sem kell, hogy tanítsad. Csak megmutatod, hogy milyen volt a nyersanyag, amit kaptál, és milyen lett. És ha ebből mutatsz neki két mintát, akkor nagyjából egy 3-4 iteráció után meg fogsz lepődni, hogy mennyire jól segíti a munkádat, de fog hibázni. Lesz olyan, amikor az összefüggés nem fog stimmelni. Egyre inkább, ahogy jönnek az új modellek, és egyre többet tanul, ez egyre jobb lesz, de ha józan paraszti ésszel, és a kritikus gondolkodása nem vagy ott, akkor egyszer át fog verni, vagy egyszer bele fogsz csúszni valamibe.
1: Hát rendkívül érdekes volt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kaprinai Zoltán, üzleti sparring partner volt a vendégen. Köszi szépen, máskor is gyere, szia!
2: Köszönöm a lehetőséget!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzin. Reggel is együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Jó reggelt, október 7-e van, és fél hét múlt 2 perc. A stúdióban Súr Imre köszönt Önöket. Hát elég hűvös reggelünk van ma is, 8 és 10 fok környékén van a hőmérséklet, de ne tessenek elkeseredni, mert hogy napközben azért ez föl fog menni 25-27 fokra, vagyis meg egy gyönyörű őszi időnk lesz így október 7-én. Na, gyorsan nézzük, hogy mi mindennel foglalkozunk a mai adásunkban. Héttel után a Kizelba Galéria új kortárs kiállított teréről, a K2-ről kérdezzük majd Rieder Gábort, a K2 művészeti galéria igazgatóját. Aztán 7:30 után annak járunk utána, hogy milyen lenne egy olyan menza, ahol a gyerekek maguk is választhatnak. Szilágyi Katona Orsolyát, az E-Trend dietetikai szakmai vezetőjét hívjuk telefonon. 8:00 után a vagyonadó frissen bejelentett részleteit és a tervezet körüli kérdéseket veszük Gorcsa Levenén, Karagics István, a Blossoms Capital alapító igazgatója. 8:30 után a reklámszakma átalakulásáról, az AI-ról és az influencer marketing térnyeréséről beszélgetünk majd VIP-rovatunk vendége, Kölcsei Gergely, a Tumoró reklámügynökség társalapítója és stratégiai vezetője. 9:00 után azt járjuk körül, hogy hogyan lehet az élelmiszeripari melléktermékekből új, értékes élelmiszer. Dr. Németh Csaba élelmiszermérnököt hívjuk majd telefonon, illetve 9:30 után a népi hiedelmekben tovább élő kollektív félelmekről. És arról lesz szó, hogy mit mesélnek ezek a mai szorongásainkról. Viola Szandra Bella István díjas íróval és költővel beszélgetünk majd. Na, jó szórakozást kívánunk elsőként Whitney Houstonnal.
0: Jazzy.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Október 7-e van, 7:08. Mondom még egyszer, tehát 8-10 fok körül van most a hőmérséklet, de napközben 25-27 fokra is lehet majd számítani. Ennek megfelelően tessenek szívesen felöltözni, hogyha sikerül. Isten éltesse az Amáliákat, Amárokat, Bakács, Baksa, Bekény, Bekes, Garfield, Gerold, Girot, Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergiusz, Vendelina, illetve Zserád nevű kedves hallgatóinkat, illetve ünnepel még néhány születésnapos is, többek között ünnepelhetnénk. 1409-ben született Luxemburgi Erzsébet magyar királyné Zsigmond király lánya. Aztán 1828-ban Falk Miksa újságíró született ezen a napon, aki még egyébként még újságíróként szerkesztő és publicista is, neki nagyon szép kor adatott meg, 80 évet élt, és hát utca is őrzi nevét. 1922-ben született Polc Allen, magyar író, pszichológus. Aztán 1930-ban Berek Kati kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, kiváló művész, a nemzeti színésze. 1942-ben született Halász Judit, Kossuth díjas magyar színésznő, énekesnő és előadó művész. 1952-ben született Vlagyimir Putyin, orosz politikus, a KGB volt igazgatója, Oroszország elnöke. 1967-ben született Toni Braxton, amerikai énekesnő, dalszerző és színésznő, illetve 1968-ban született Tom York, angol zenész, énekes, dalszerző, a Radiohead frontembere. Ma is van egy világnapunk, méghozzá a tisztes munka világnapja. Ez egy olyan jeles nap, amikor a világ összes szakszervezete egységesen kiáll a tisztességes munka védelmének érdekében. A nap célja, hogy megfelelő megítélést kapjon az emberek kemény munkája, és felhívjuk a figyelmet az emberek kemény munkája, illetve a gazdasági és a társadalmi különbségekre. Na, Kromauval folytatjuk.
0: Jazzy. Jazz. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe. Ez a Business Class.
1: Na kérem szépen, a Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulós meccsén a magyar válogatott 2-1-re győzött Ukrajna ellen, így 4 forduló után 7 pontos Magyarország és a csoport második helyén áll, méghozzá Észak-Írország mögött, de van még 2 mérkőzés majd, például az északírek ellen, illetve előtte még majd Georgia ellen. A magyar csapatnak ugye november 14-ig lép majd pályára Grúzia ellen, 3 nappal később itthon fogadja Észak-Írországot. A csoport győztese automatikusan feljut az A-ligába, a második helyezett viszont az A-liga harmadik és a B-ligáért játszik pótselejtezőt, a negyedik a kiesés a C-divízióba. A végeredmény amiatt is fontos, hogy az EB selejtezők decemberi sorsolásán az első 2 helyezett, a második, illetve a harmadik. Bocsánat, még egyszer, tehát az végeredmény amiatt is fontos, hogy az EB selejtezők decemberi sorsolásán az első 2 helyezett a második kalapba kerül, míg a harmadik és a negyedik pedig a harmadik kalapba. Nézzük, milyen lehetőségei vannak Magyarországnak. Ha 2 győzelemmel zár, vagy ha nem kap ki a grúzoktól, és az utolsó fordulóban legyőzi Észak-Írországot, akkor a magyar válogatott megnyeri a csoportot, és visszajött az A-divízióba. Ha a hátralevő 2 meccsen 1 győzelemet szerzünk, akkor az a csoport második helyét érheti, az ukránok is mondjuk lehet még 10 pontja, de a gólkülönbség a magyar csapatnak kedvezőbb, ezért egymás elleni mérleg az X, úgyhogy itt jól állunk. Ha a hátralévő 2 meccsen legalább 1 pontot szerez a magyar csapat, akkor legrosszabb esetben csak a csoport harmadik helyezettje lesz. Még a csoport utolsó helyre is van esélye még, de hát ez inkább csak matematikai. Nagyon úgy kéne alakulni, nagyon rosszul kéne alakulni a csoportnak és a mérkőzéseknek ahhoz, hogy a negyedik helyen végezzünk. Mondom még egyszer, tehát az első helyezett az automatikusan följut az A csoportba, a második helyezett az rájátszik, a harmadik helyezett az marad ugyanúgy a nemzetek ligája B divíziójában, és az utolsó helyezett az leesik majd a C divíziójába. Hát ha van kedvük, írják meg nekünk, hogy mit várnak a magyar válogatottól, SMS számunk 06302010909.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Jó reggelt, október 7-e van, 6 óra és 51 perc, és egy érdekes hírt találtam. A luxus utazók egyre többet hajlandók fizetni az igazán különleges személyre szabott élményekért. A Virtuózó 2027-es Lux reportja szerint az utazási tanácsadók 59%-a kisebb, még 13%-a pedig jelentős költés növekedésre számít a jövőre. Az úgynevezett ultraluxus utazások iránt már most 47%-kal nőtt a kereslet, de mit keres az, akinek egy 5 csillagos szálloda önmagában már nem jelent különlegességet, ha nézzük. A felmérés alapján egyébként Európa uralhatja a luxus utazások piacát 2027-ben. A világ 10 legkeresettebb úti céljából 7 európai lesz. Japán végzett az első helyen, amit Olaszország, Franciaország és Görögország, valamint Spanyolország követ. A Super All Inclusive került a 2027-es ultraluxus élmények rangsorának élére. A legmagasabb kategóriában kóstoló menük, privát világ, személyes kiszolgálás váltják fel a hagyományos All Inclusive szolgáltatásokat. A vendég gyakorlatilag mindent megkap egy helyen, kompromisszumok nélkül. Aztán esküvő, évforduló, kerek születésnap, diplomaosztó vagy nagy családi találkozó is elég ok lehet arra, hogy valaki különleges utazást szervezzen. Az ünneplés a második helyre került az ultraluxus élmények között, és az utazás egyik legfontosabb motivációja is lett. A nászutasok körében 2021-ben Görögország, Bali, a Maldív-szigetek, Olaszország és a Francia Polinézia lett a legkeresettebb. Miközben a közösségi média akár napok alatt zsúfoltá tehet egy-egy korábban alig ismert helyet, a tehetős utazók egyre inkább ennek az ellenkezőjét keresik. Kevesebb sorbanállás, kevesebb tömeget és nagyobb nyugalmat szeretnének, ezért a privát helyszínek és programok 2027-ben még fontosabbá válhatnak. Szintén nagy népszerűségnek fog örvendeni a személyre szabott élmények. Egy drága utazás már önmagában nem elég, egyre nagyobb az igény arra, hogy a program valójában az utazó érdeklődéséhez és kívánságéhoz igazodjon. Ez jelenthet privát idegenvezetést, csak számukra összeállított gasztronómiai programot, vagy olyan élményt, amit nem lehet egy katalógusból kiválasztani. A Virtuózó felmérésében a személyes fejlődés és a tanulás is bekerült a 2027-es utazási motivációk 10-es listájába. Illetve az utolsó, hogy a luxushoz egyre kevésbé kapcsolódik automatikusan a medenceparti pihenés, az aktív és kalandos utak is bekerültek a legkeresettebb ultraluxus élmények közé, a kalandáim pedig tehetős utazók körében a 10 legfontosabb motivációnak az egyike. A Virtuózó szerint 2027-ben az Antarktisz, Dél-Afrika, Izland, Costa Rica és Kenya lehetnek a legnépszerűbb úti célok ebben a kategóriában.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
1: Felszállási engedély megadva. Irány a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
2: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes őszi idő várható, megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézy Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. Alap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média színteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Most viszonylag jól lehet haladni a városban. Az országos gyorsforgalom és főúthálózaton a folyamatos közlekedés befolyásoló balesetről, torlódásról nem érkezett információ. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
0: A hírek után újra Jazzy zene!

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
2: Jó reggelt, október 7-e van, 7 óra és 6 perc, a stúdióban Sur Imre köszönt Önöket, és a témánk pedig az, hogy egy hónapja, hogy megnyitott a kapuit a Kizába a galéria, új kiállított erre a K2. Ez alkalomból hívtam Rieder Gábor kurátort, a K2 Művészeti Galéria igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Na hát, mindig nagy élmény, hogyha egy új galéria nyit. Mi indokolta, miért kellett külön egy kortárs galéria?
3: Hát ez egy régi vágy, hogy a Kizába galéria, amit azért a társadalom inkább úgy ismer, médián keresztül, hogy itt klasszikus műtárgyak vannak kiállítva, akár aukcióra bocsátva, hogy legyen ennek egy kortárs lába. Már 2008-ban is, ahogy Kizába Tamás nekem mesélte, terve volt, hogy itt a szomszédos épületbe, ami ugye a Kizába galéria, az ott van a Nagykörútnak és a Falkmiksa utcának a sarkán, itt a Falkmiksán egyet bejebb lép az ember, akkor ott található a K2, ez a Kizába kortárs új Iker galériája. Szóval ez egy régi terv volt, ami hosszas előkészületek után most vált valóra.
2: Egy kicsit beszéljünk akkor a kortárs művészetről, hogy én azt gondolom, hogy ebben is egy kicsit fölgyorsult a világ, és teljesen új technológiák érkeznek.
3: Érkeznek abszolút új technológiák, a kortárs művészet pedig hol reflektál erre, valamikor nem reflektál, tehát nyilván a olajvászon festészet az ugyanúgy létezik és működik tovább, sőt egy domináns szeletet hasít ki magának a kortárs műkereskedelemből is, de közben repkednek körülöttünk olyan újítások és friss technológiák, amikre én azt gondolom, hogy valamit reagálni kell. Én, mint művészeti igazgató, amikor összeraktam a indító programját, a két kiállítását, két nyitó kiállítását a K2-nek, akkor azon gondolkodtam, hogy nekem muszáj valamit kezdenem a mesterséges intelligenciával, az AI-jal, és nem csinálhatok úgy, mintha 2026-ban ez nem határozna meg nagyon a közvizualitást. Tehát, hogy egyszer csak lehet valaki, aki azt, amit évszázadoki, évezredekig művészek csináltak, hogy képeket gyártanak, az egy ilyen új entitás is meg tudja csinálni. Uh-huh. Úgyhogy ezért esett a választásom Bacskó Róbertre, arra fiatal, nagyon jól ismert képzőművészre, akinek a legfrissebb sorozata az a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve hát valahogy azt akarja összeboronálni a kortárs képzőművészettel.
2: Meddig tekinthetjük egyébként kortársnak? Tehát, hogy mikortól kezdődően jönnek a művek?
3: Hát itt ezerféle kategorizáció létezik. Mi a létező legtágasabbat és legnagyvonalúbbat használjuk a kortárs esetében, vagyis 1945-től kezdve máig a legfiatalabb alkotóig nekünk minden belefér a szórásba, és az a ilyen változatos és sok meglepő, meg izgalmas dolgot tartalmazó profil, amit majd mi szeretnénk magunkénak vallani, az itt garázdálkodni fog ebben a 7-8 évtizedes idősávon belül. Itt Bacskó Robertnek ez az AI-os története, az a fiatalabbságba tartozik, azért a Bacskó a fiatalabb nemzedéknek egy elég markáns, az Y nemzedéknek egy ilyen meghatározó képviselője.
2: Egyébként mekkora területről van szó? Tehát, hogy az azért mindig meghatározza, hogy mekkora képeket, illetve milyen mennyiségű képet lehet kihelyezni?
3: Ez Budapest léptékkel mérve egy elég nagy galéria, együtt olyan 225 négyzetméter körüli a kiállított tér, ami azért egy nagy lehetőség már, tehát itt belefért egy szóló kiállítás, és belefért egy nagy történeti csoportos kiállítás is, de ez össze-vissza változni fog. Van egy ilyen olyan föld alatti tér, ami az utcáról nyílik, ott várjuk a minden hétköznap a látogatókat, és onnan lehet kérni, hogy fölkísérjék a látogatót az emeleti, kicsit privátabb ilyen lakásból átalakított galériatérben.
2: Legtöbbször a galériáknak vannak leszerződtetett művészei, ami nagyjából ugye úgy néz ki, hogy megállapodnak különböző művészekkel, és őket képviselik. Ez is hasonló koncepciót követ?
3: Nem. Ugye a K2 az a kizába kortás rövidítése, de persze a K2 tud lenni itt a hegyeknek a csúcsai, amit mi akkor meg tudunk hódítani metaforikusan meg a művészet eszközével, de én szeretek egy harmadik K-betűt is hozzátenni, az, hogy kollaboratívitás. Tehát egy olyan galériát álmodtunk meg, ami nem reprezentáns menedzser egy szűk művészkört, hanem inkább úgy működik, mint valami kicsi művészeti intézet, hogy egy egész változatos programja van, és így hát ezt csak úgy lehet megvalósítani, nagyon sok nagyon kiváló művész az más neves galériánál dolgozik. Épp az említett Bagyko Róbert, akit az AI-t meg a repülési safety cardokat hozta össze egy kortárs sorozatban, az ACB galériának a művésze, és velük együttműködésbe valósult meg ez a kiállítás, de az emeleti kiállításon is vannak művészek, akik más galéria által vannak képviselve, úgyhogy ez a tervünk a jövőben is, hogy olyan kollaboratív modellt alakítani ki, amiben érdekeltetőek a más galériák is, és így a különböző tematikához illeszkedve a legjobb művészeket el tudjuk érni, és ki tudjuk állítani.
2: Érdekes, amikor elmegyek egy Art & Andy kiállításra, vagy az mondjuk az Art Marketre, akkor azt látom, hogy vagy a hagyományos magyar művészek, és akkor amikor jönnek a különböző kis fiatalok, na ott látok igazi újításokat. Ez jellemző egyébként valóban, hogy a fiatalok azok, akik mernek újítani, és egyébként pedig új friss szemletet hoznak be a kiállításba, a képzőművészetbe?
3: Igen, tehát nyilvánvalóan a fiatal művészekben mindig van valami ilyesfajta energia, vagy ilyen frissesség, hogy behoznak valami, hát jobban szagolják a légkört, és néznek körbe, és keresik a frissességet. Még egy régóta futó művész karrier, az már építi a saját pályáját, és sokszor a saját múltjából megy előre. Például van ez a történeti kiállításunk az emeleten, ami az új szín címet visel, és az különböző színélményeket mutat be az elmúlt 7-8 évtizedből, ilyen furcsa adott pillanatban forradalminak tűnő színélményeket, van sok történeti példa, de például az elmúlt pár évben robbant be a festékiparba az úgynevezett ultrafekete, olyan típusú fekete festékek, az iparban is használják ezeket, de művészeti területen is, amik több mint 99%-át elnyelik a fénynek. Ugye a fekete az az a szín, ami mindent elnyel, ahogy ezt szoktuk használni, de persze egyáltalán nem minden. Ugye általános hétköznapi feketék, most ezek az új feketék erre a tökéletes mélységre törnek, hogy tényleg egy ilyen fekete lyukat nézzen az ember, és Kós Gábor fiatal művészként például épp ezt a, tényleg az elmúlt egy-két évben, vagy három évben jöttek ki ezek az új festékek. Ő ebből az ultra feketék, ebből a japán akril változatot, a Musu Black-et használja, és fest be vele akár képfelületeket, akár ilyen emberhéj szobroknak a belsejét, valami egész különös új high-tech élmény, ez egyszerre ilyen misztikus és hátborzongató, mintha egy ilyen titokzatos és sejmes fekete lyuk nyílna meg a alkotások felületén.
2: Ugyanakkor nem tagadhatom, hogy nekem voltak olyan élményem, hogy ez nagyon jó volt kísérletnek, de viszonylag egy csomószor viszonylag kevés volt az igazi maradandó élmény, tehát ami mondjuk a képzőművészetet jellemzi. Talán nincs is ezzel baj, mert van, aki csak kísérletezik vele, és akkor majd egyszer csak előbb-utóbb majd kijön belőle valami jó, illetve aztán van, akinek ez tényleg egy egészen különleges és extra teljesítményt hoz ki. Te hogy látod ezt? Tehát mennyire inkább kísérletező, vagy mennyire tényleg egy valós képzőművészeti alkotás?
3: Teljesen vannak ezek érve, tehát hogy nyilván a kísérletezés van olyan fázis, amikor az ember érzi, hogy itt egy technológia próbálgatásáról van szó. Csomószor ez magáévá teszi a művészt. Tehát például most a Bagykóra hagy utaljak, aki az AI-os képeket csinálta, teljesen magáévá tette ezt az eszközt. Tehát, hogy a szoftver, a képgeneráló csinálta a kicsi képeket, amiket ő aztán megfestett, de hiába a gép csinálta, ő az alkotási folyamatnak annyira integer részévé alakította ezt, hogy hogy egy ideig én is ott gondolkodtam, hogy ezt most hogy lehet ezt elfogadni, vagy mi ebből a lenyelhető, hogy mégiscsak a gépet nyomogatja az entert, és jönnek a generált képek. Igazából ugyanazon a folyamaton megy utána végig ez a kép, ahogy kiválasztásra kerül, ahogy bekerül az ő univerzumába, ahogy az fölöltözteti és belakja, mint ahogy másképp talál az ember képet, azért is egy digitális világban élünk már régóta, tehát azért vannak itt használt, meg felhasznált képek. Szóval lehet érezni azt a fordulatot, vagy azt az érettséget, amikor valaki már tényleg magáévá teszi, de amúgy épp ez a színélmény kiállítás, a csoportos, az sokszor ilyen történeti szituációkat jelképez, vagy mesél el. Például ott van a Keser Ilonának az a híres története, amikor 1966-ban olyan vadpiros festékeket használ, amit azért tudja megtenni, mert Párizsból hoznak neki ilyen nagyon jó minőségű, ilyen extra intenzitású festékeket. Szóval, hogy ő fest egy nagy piros képet, az a film Nagy piros kép amúgy, nem egy bonyolult dolog, ugye egyszerűnek tűnik, vagy kísérletezésnek az új anyaga, de hogy ugye megvan az a történet, hogy 1966-ban rendőrök vegzálják őt, mert diszidálta a testvére, és hát az Ilona följegyezte, hogy a rendőr, aki azért érkezett, hogy hát nyilván karhatalom embereként 66-ban, hogy a disszidens rokonát csuklóztassa, az kimenekül a műteremből, és azt kérde, hogy tessék engem kiengedni, amikor meglátja ezt a lángoló vöröset. És hogy rekonstruáljuk ezt a pillanatot, hogy milyen volt ez a kép szerepel a Ludwig Múzeumból kölcsönözve a kiállításon, és hogy akkor is hatott, akkor volt, aki kimenekült a műteremből, ma pedig csodájára járnak. Tehát mindenki, aki mozog egy kicsit a kortárs művészetbe, az elalélva áll ezelőtt, az alkotás előtt.
2: Egy kicsit vonjunk párhuzamot a külföld és Magyarország között. Én mondok egy csúnya dolgot, és aztán erre kérlek, hogy reflektálj. Megnézek külföldi kiállításokat, és azt látom, hogy színes képek, vidám képek, sokszor önironikus képek, de mindenféleképpen elgondolkodóak. Magyarországon meg egy csomó kép, meg sötét tónusú, és mintha csak az lenne a művészet, ami fáj. Rossz megélni egy ilyen párhuzamot, de mégis van egy ilyen érzésem. Te ezt hogy látod?
3: Hát én ezt így nem tapasztalom, sőt, néha fordítva. Annyira integrálva van a mai kortárs művészet a nemzetközi szintéren, hogy nem is válik el ilyen nagyon markánsan. Tehát itt inkább szólamok vannak, meg olyan lehetőségek, amihez az ember hozzájut, mert azért a kortárs művészet az nagy és tágas. Tehát az a sok ezer alkotó, aki mondjuk Magyarországon van, abból is csak egy kis szűk szeretet lát az ember kiállításon, meg tehát, hogy van egy ilyen limitáltság, hogy mit látunk, lehet, hogy tálalás az ember ezzel találkozik, de nekem ez nem egy ilyen ismerős képlet, vagy nem így élem meg a kortárs meg a magyarnak. Viszont mondom, hogy inkább egy kicsit fordítva, de hát ez hová, melyik kávéházban megy éppen az ember, milyen zene van. Szóval, hogy különböző hangsúlyok vannak, meg különböző meglátások ebben.
2: Na jó, tehát akkor még egyszer K2 művészeti galéria, ez a Kizába 2, ugye ami kortárs művészetnek van szentelve. Akkor gyorsan már csak egy nyitva tartást mondjunk el, hogy hogyan lehet megnézni ezeket a képeket.
3: Hétköznaponként 10 órától délután 6-ig várjuk a látogatókat, tehát kapukkal a Falk Miksa utca 19-ben.
2: Rieder Gábor kurátor, K2 művészeti galéria igazgatója, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Én köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Thank you.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdőt.

0: napokra. Az éghajlati feljegyzések szerint egyébként ebben az időszakban már előfordultak komoly hajnali talajmenti fagyok is a térségben, így a mostani 7 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Maradjanak velünk, kellemes napot kívánok!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
2: Jó reggelt, október 7-e van, 8:06 a stúdióban, Súr Imre köszönöket. Vendégem Kölcsey Gergely, társalapító és stratégiai vezető a Tomorrow reklámügynökségnek. Jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenkit.
2: Na hát egy kicsit tegyük ezt helyre, mert neked nem itt kezdődött a történeted, hanem FMCG szektorban voltál, Sioex-nél voltál, Coca-Cola-nál, aztán egyszer csak eljutottál oda, hogy ez nem volt elég, és akkor csináltatok egy reklámügynökséget.
3: Hát, ha nem volt elég, azért az egy erős túlzás. Lehet, hogy pont oda jutottam el, hogy ebből elég volt, és akkor jött a váltás. Gyakorlatilag ez a ügynökségi vonal, ez mindig is érdekelt engem, meg erre is készültem a egyetemi évek alatt, aztán valahogy az élet úgy hozta, hogy előbb az ügyfél oldalt próbáltam ki. Nagyon jó volt ez a folyamat, nagyon jó volt megtanulni nagyban, hogy hogy kell marketinget csinálni, és utána egy picit lehet kreatívan, szabadon gondolkodni erről a szakmáról, ügynökségi oldalon.
2: Amikor itt ültünk a stúdióban, megkérdezted, hogy mióta rádiózom, hát kiderült, hogy 32-33 éve, és én emlékszem, hogy abban az időszakban, tehát 90-es évek közepén indultak el a nagy reklámügynökségek, a kicsik is, de a nagyok aztán meg végképp, és hát szerintem akkor azóta jelentősen változott a reklámügynökségek szerepe. Van, akik specializálódtak, van, akik szinte csak az egyik részét csinálják, van, aki csak befoglal reklámokat, hirdetéseket, a másik az kreatív ügynökségként szerepel. Hol tart ez most, mekkora tehát hányféle szerep van egy reklámügynökségnél?
3: Hú, nagyon, nagyon hasonló szerintem, mint akkor. Mondhatjuk, hogy egyre több szerep van, hiszen egyre több csatorna áll rendelkezésünkre. Mi is éppen most vagyunk abban az időszakunkban, hogy próbálunk a picit szakosodni, és egy picit fókuszáltabban koncentrálni azokra a területekre, amiket úgy látjuk, hogy a mi partnereinket, a mi ügyfeleinket igazán érdekli. Ilyen például az influencer marketing, ami az elmúlt időszak, vagy az elmúlt néhány évnek a feltörekvő terület, de alapvetően továbbra is megfigyelhető az a piac, hogy vannak a médiaügynökségek, ők veszik meg a nagy médiafelületeket, nekik azért nagyon stabil szerepük van az ügynökségi listán, a kreatív ügynökségek, akik különböző kreatív ötleteket szállítják. Ugyanakkor itt is érdemes kiemelni azt, hogy egyre több nagyobb vállalat, központi irányokat képvisel a marketingben, és egyre kevesebb kreativitásra van lehetőség helyi. Úgyhogy mindig ez a legnagyobb kihívás, hogy hogyan tudunk olyan területeket találni, ahol még hozzátehetjük azt a kis pluszt.
2: Egy kicsit mindig meglepődve fogadtam azt, hogy mondjuk az influencer marketing az milyen jelentősen előre tört. Egy kicsit beszélgessünk erről. Egyrészt szeretném tudni mondjuk, hogy hány százalék, tehát mondjuk egy reklámtortából hány százalék az influencer marketing?
3: Nagyon jó a kérdésed, felkészült, vagy igen, ez a reklámtorta egy fontos mérőszám, amit évről évre nézzük azt, hogy melyik csatorna hogyan növekszik. Az influencer marketing jelenleg olyan 2,2%-ot hasít ki ebből a tortából, de azt azért itt elmondanám, hogy ennek a mérése nem biztos, hogy teljes mértékben képes reprezentálni azt, hogy mi történik ma, csak hogy számokat is mondjuk, ez 20-25-ben olyan 9 milliárd forint környékét mértek influencer marketingre, hogyha engem kérdezel, szerintem ez a szám, ez jóval magasabb a valóságban. Amit viszont biztos, hogy mondhatunk, hogy óriási ütemben nő, tehát ezt látjuk, hogy egyre nagyobb szerepe van az ügyfelek költésében, és egyébként a saját ügyfeleinknél is azt látjuk, hogy egyre fontosabb.
2: Mi ennek a pszichológiája? Szeretnek az emberek a véleményvezérek után menni?
3: Igazából ez egy remek felület arra, hogy egy márka elmondja azokat az üzeneteket, amiket sokszor egy logó mögé bújtatott hagyományos reklámfelületen már nem tudunk elmondani, és a másik fontos dolog a hitelességépítés. Tehát hitelességet építeni sokkal könnyebb akkor, hogyha más beszél rólam, és nem én beszélek magamról.
2: Ez egy nagyon jó megfogalmazás, ugyanakkor szerintem nem csak az én fejemben működik az a sztereotípia, hogy hát az influencer odajön valami kis fiatal emberke, és a saját idejének kóstoljuk meg a hamburgert, most jó lesz, próbáljuk ki a szemceruzát, most jó lesz. Gyakorlatilag sokszor az van, hogy nem is túl okos, vagy nem is túl művelt emberek próbálják elmondani a véleményüket, és aztán valaki ezt megveszi, mint ötletet, van, aki pedig nem. Hogy mi múlik, az mondjuk, azt szerintem az külön tudományág. Tehát arról valószínűleg lehetne itt különböző konferenciákat tartani, hogy miért sikerül az egyiknek, és miért nem, aki mondjuk jóval okosabbnak, még miért nem. Ez, hogy működik ez a valóságban?
3: Hát nézd, itt is látunk egy átrendeződést, tehát néhány éve ugye jött ez az influencer lufi, akkoriban én is azt gondoltam, hogy ez valami, amit most fújunk, aztán egyszer durran egy nagyot, és vége
2: ugye,
3: lesz.
2: Ez volt, igen.
3: Igen, most tényleg máshogy gondolom, azt gondolom, hogy nem lesz ennek vége, egy folyamatos átalakulást látunk az influencer piacon is, míg régen az volt a fontos, hogy minél nagyobb követőbázisú, minél nagyobb elérésű influencereket, véleményvezéreket találjunk egy kampányban, addig manapság már sokkal inkább érdekes az, hogy találunk meg olyan pici és olyan hiteles véleményvezéreket, akik egyébként tényleg adott esetben elkötelezettek egy-egy termék.
2: Vagy akár szakértő.
3: Vagy akár szakértők, és ők nagyon hiteles módon, nagyon célzott üzenettel tudják eljuttatni a márka üzeneteket. Lehet, hogy egy kisebb csoportnak, viszont sokkal nagyobb eredménnyel és sikerrel, és belőlük próbálunk minél többet megtalálni és beilleszteni egy kampányban. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy influencerek ideje lejárt, ezt szeretném itt leszögezni. Ugyanúgy a nagy csatornáknak is megvan a szerepe, és a nagy elérésnek is megvan a szerepe, de egyre inkább látjuk azt, hogy színesedik ez az influencer világ is, és ez egy ilyen nagyon pozitív dolog szerintem, mert sokkal, sokkal több mindent látunk.
2: Alapvetően a fiatalokat lehetett megszólítani az influencerekkel. Ez most már, hogy megy így 5-10 éve, ez az influencerkedés. Ez változott? Tehát az a generáció, aki korábban az influencer, az még most is? Tehát, hogy ez tartja magát?
3: Nagyon érdekes egyébként, az idősebb generáció szereti azt mondani, hogy hát ez a fiataloknak való. Közben hát
2: idősebb
3: pedig,
2: vagyok, ez aláírom.
3: Közben pedig, ha megnézzük a social media fogyasztásokat, akkor nagyon szépen az látszik, hogy ugyanúgy nem csak a fiatalok használják a social médiát, mindenki használja, mindenki követ olyan véleményvezéreket, akik neki valamiért fontosak, és egyébként nagyon szépen le lehet fedni a teljes társadalmat influencer marketinggel. Abban igazad van, hogy sokkal több fiatal tekinti az influencer karriert egy olyan gyors és egyszerű meggazdagodási lehetőségnek, ami természetesen egy ilyen hió ábránd, azért ezt hozzáteszem, nagyon sok munka, nagyon sok gondolkodás kell mögé, hogy egy csatorna beinduljon, de valóban sokkal több fiatal próbálkozik. Viszont egyre inkább látunk olyan érdekes csatornákat, olyan színes csatornákat, akik tényleg mondjuk karrierjük bizonyos szintjén úgy gondolják, hogy na akkor a saját munkájukat például beviszik a social médiába és influencer karrierbe kezdenek.
2: Lehet adni tanácsot, hogy hogyan fogjunk hozzá, hogyha most hallják ezt a beszélgetést, és tényleg olyan régóta akarok influencer lenni, baromi jól értek ehhez, vagy ahhoz, vagy amahoz, hát akkor miért ne legyek én a véleményvezér? Tehát, hogy van ilyen, hogy naponta hány percet kell influencerkedni, hány témát érintsünk, elég egy téma, vagy mondjuk el az egész világról a véleményünket.
3: Nagyon nehéz itt egy, hogyha tudnám erre a megoldást, akkor valószínűleg már én sem itt ülnék, hanem gyártanám a tartalmakat valamelyik szigetről. Nem tudok ebben egyértelmű segítséget adni, az biztos, hogy én szeretem azokat a csatornákat, amikor valaki komoly szakmai hitelességet, komoly tudást, komoly gondolatokat tud a tartalmai mögé tenni.
2: Bocsánat, ezt én is szeretném, de nem mindig ezzel találkozom.
3: Így van. Hát azért azt is figyelembe kell venni, és ezt akartam még hozzátenni, hogy a szórakoztató formátum az nagyon fontos, hiszen azért megyünk a social médiába, mert egy picit el akarunk menekülni a napi gondok elől, a napi feladatok elől, és éppen ezért egyébként pont azok a típusú tartalmak működnek jól, amik így viccesek, amik egy kicsit kizökkentenek minket, amiken lehet egy kicsit mosolyogni. Úgyhogy fontos az, hogy mit, hogyan és milyen formában öntünk.
2: Oké, de hát komoly témákról akkor hogy lehet viccesen beszélni? Tehát, hogy megmondom miért, mert az oké, hogy a vicces tartalmakat szeretik az emberek, ugye vagy szórakoztasson, vagy tanuljak belőle, tehát a hasznomra váljon. Na de itt a másik a hasznomra váljon. Tehát az ami a helyzet?
3: Nem kell mindent elvicceskedni, félreértés ne essék. Sokkal inkább szerintem az fontos, hogy találjuk meg a saját hangunkat, legyen egy gondolatunk amögött, amit csinálunk, és azt próbáljuk hitelesen, hosszú távon, stratégiailag is végig gondolva végigvinni a csatornánkon.
2: Vannak olyan influencerek, akik elhiszik magukról, hogy baromi okosak, és úgy érzik, hogy már mindenhez értenek. És véleményt is formálnak mindenről, és még csak azt sem mondhatom, hogy sikertelenek. És most direkt nem mondok neveket, hogy...
3: Nézd, nagyon sok influencerrel dolgozunk együtt, szerintem 10 adást meg lehetne tölteni azokból a sztorikból, amiket én itt tudnék mesélni neked. Valóban ennek a szakmának a legnehezebb dolga az, hogy emberekkel dolgozunk együtt, olyan emberekkel, akik nem feltétlen üzleti élethez szokott emberek, és őket kell valahogy beterelnünk egy olyan üzleti folyamatba, egy olyan marketing folyamatba, ami sok esetben elég távol áll tőlük, úgyhogy ez egy nagyon nagy kihívás a mindennapokban, és igen, nagyon, nagyon változó az, hogy éppen az influencerrel milyen lesz az együttműködés, és hogyan tudunk együtt dolgozni, és mennyire érez rá azokra a folyamatokra, amit mondjuk egy márka elvár tőle.
2: Mennyire lett profibb a körítés olyan értelemben, hogy mennyivel lettek jobbak a kamerák, jobban beállítottak, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez lényeges ma már?
3: Igazából szerintem nem lényeges. Vannak olyan influencerek, vannak olyan csatornák, akik kifejezetten a minőségre építenek. Szeretik ezeket a csatornákat az ügyfelek is, de nem kizárólag csak ezek a csatornák lesznek sikeresek, ahol mindig nagyon szép tartalom, nagyon sok kába leforgatva, nagyon ízléses vágásokkal, snittekkel operálnak az influencerek. Nagyon sok olyat látunk, hogy egész egyszerűen elég egy telefon, elég az otthoni szoba, egyik sarka, ahol az influencer leül, és egész egyszerűen mesél arról, ami éppen őt foglalkoztatja.
2: Van még egy ellentmondás számomra, ez pedig az, hogy fölnőtt egy TikTok generáció, akik hozzászoktak ahhoz, hogy maximum egy perces videó, de szerintem már sokat is mondtam. Na most hogy lehet egy percben elmondani mondjuk egy fontosabb vagy komolyabb tartalmat? Arról nem is beszélve, hogy ugye akkor megint más korosztály, mert túlnőtt ezen az egy percen, és hát az hagyjuk már, az semmi nem elég. Tehát hogyan lehet ezt összegerevlézni?
3: Igen, hát a mi szakmánkban az a fontos egy influencer tartalom, egy TikTok tartalomnál, hogy körülbelül az első 5 másodpercben muszáj, hogy elhangozzon a márka, mert főleg egy reklámtartalmat nagyon hamar tovább pörgetünk, és hogyha már ott az elején nem jelenik meg az a hirdetés, vagy az a hirdető, aki egyébként fizetett az együttműködésért, az ott egy elveszített lehetőség. Úgyhogy valóban ha reklámról beszélünk, akkor fontos az, hogy hogyan tudjuk az üzenetünket nagyon gyorsan, nagyon kondenzáltan átadni. Viszont megfigyelhető az a trend, hogy egyre inkább szeretjük a hosszú videókat, és hogyha egy jó tartalomgyártó egy hiteles tartalmat készít, akkor igenis képesek a nézők hosszú percekig nézni a videót. Ha megengeded, mondok is egy példát. Nemrég dolgoztunk egy fagyi márkának a kampányán, ahol különböző kreatív módon mutattuk meg a fagylalt különböző rétegeit. Készítettünk belőle szőnyeget, készítettünk belőle egy különleges körömépítő segítségével egy nagyon látványos műkörmöt, készítettünk egy csodálatos szobrot. Ezek több perces videók voltak, és az emberek jelentős többsége végignézte a tartalmakat. Tehát ha jó a tartalom, akkor igenis ott maradunk, és végignézzük, bármilyen hosszú is legyen az.
2: Miben áll a ti segítségetek? Tehát, hogyha azt mondja valaki, hogy én most influencerőt, egyáltalán ti keresitek meg, vagy ők keresnek meg titeket?
3: Mi nem vagyunk influencer ügynökség, ezt fontos leszögezni, mi kreatív ügynökség vagyunk, és alapvetően nincsenek saját szerződött influencereink. Nekünk nagyon sok influencer kampányunk van, és egy nagy adatbázisunk arra, hogy melyik kampányhoz melyik influencer lehet az, aki a legjobban illik. És akkor, ha bejön egy megkeresés, mi abból egy kreatív stratégiát készítünk.
2: FMCG cég megkeres benneteket, hogy akkor most nekem kéne egy olyan influencer, aki el fogja mondani, hogy mennyire jó az én mosóporom.
3: Igen, akkor átvilágítjuk azt, hogy mik a fő üzeneteket, mit kell mondanunk, milyen célcsoportnak beszélünk, kit kell, hogy elérjenek a videók. Ez alapján hozunk egy stratégiát, ami alapján megtaláljuk azokat az influencer, hát vagy mondjuk azt, hogy kategóriákat, vagy már a konkrét influencereket, akiket utána meg tudunk keresni, és utána indul egy következő folyamat, hogy hogyan szabjuk azt az üzenetet, azt a mosópor üzenetet egy hiteles, az influencer csatornájába beleillő, nem reklámszagú üzenetté. Tehát ez még egy komoly munka
2: utána. Ez komoly kihívás.
3: Így van.
2: Akkor most egy kicsit nyúkáljunk a pénztárcánkba is, tehát hogy ha valaki úgy érzi, hogy ő egy influencer, mi határozza meg azt, hogy mennyit keres, hogy mennyi követője van?
3: Nagyon jó a kérdés, ez nem ennyire egyszerű, és sajnos nem ennyire exakt, mint ahogy kellene lennie. Digitális térben vagyunk, és egyébként alapvetően a digitális marketing egy nagyon jól mérhető történet lehetne, és az influencer marketing is nagyon jól mérhető, és egyébként a digitális marketing többi részén látjuk is azt, hogy maga az, hogy mi mennyibe kerül, az is nagyon pontosan meghatározható. Az influencer marketing esetében kevésbé meghatározható az ár, és minden együttműködés ilyen szempontból egyedi. Természetesen figyelembe veszünk követőszámokat, figyelembe vesszük azt, hogy egy csatorna mennyi embert ér el, hiszen lehet nagyon-nagyon sok követőm, attól függetlenül, ha a videóimat kevesen nézik, akkor az a csatorna kevésbé értékes. És lehet egy fontos szempont az is, hogy mennyire hitelesen, mennyire passzol az adott csatorna az én márka üzenetemhez. Sokkal többet hajlandó egy ügyfél fizetni egy olyan csatornáért, aki tényleg nagyon hiteles módon és nagyon jól illeszkedik
2: hozzá. Aki mondjuk mindig a mosóporokról beszélt, tehát akkor innentől kezdve nyert ügye van.
3: Így van, bár ott hozzáteszem, hogy ott feljön ugye az ügyfeleknek az az igénye is, hogy nem szeretik azt, hogyha konkurens márka is megjelenik egy-egy csatornán, úgyhogy ezek a csatornák is mindig bajban vannak, akik egyszerre több hasonló márkát jelenítenek meg a tartalmaikban. Hogy
2: mint az autós újságíró, amikor mindig el kell mondani, hogy melyik autó jó, és akkor na ebből hogy jössz ki jól.
3: Igen, nagyon jó hasonló.
2: Akkor egy utolsó kérdés, hogy segíts nekünk azt megérteni, hogy nagyjából mekkora pénzt lehet keresni. Tehát, hogyha most valaki kedvet kapott volna az influencerkedéshez, és csak ez a beszélgetés indította el, ez volt a katalizátor, mire számíthat?
3: Nagyon fontos, hogy én mindig mindenkit szeretnék lebeszélni arról, hogy azt gondolja, hogy ebből nagyon gyorsan és nagyon gazdagá válhat néhány videó útján. Azért ez egy nagyon kemény és nagyon komoly szakma, amiben sok erőt, sok energiát és sok gondolatot kell tenni. Szerintem mindenképpen a türelem az egy fontos szabály. Kell adni magunknak legalább egy-két évet arra, hogy tényleg egy csatornán úgy felfutassunk. Viszont ami a jó hír, ahogy mondtam, a nagy influencerekkel szemben az úgynevezett mikroinfluencerek pár tízezer követővel is lehet már komoly márka együttműködéseket megvalósítani, ám nyilván ezek sokkal kisebb összegű együttműködések lesznek.
2: Hogy jön be ebbe az AI? Mert kikerülhetetlen.
3: Így van, ez egy érdekes dolog. Szerintem az AI alapvetően segíti az influencer marketinget, hiszen abban a korban, amikor felmegyünk a social médiában, és gyakorlatilag a reklámok fele már AI-jal készült, felértékelődik a szerepe annak, hogy egy élő ember beszél hozzám, és mond el márka üzeneteket. Úgyhogy abszolút én azt gondolom, hogy maga az egész AI hullám támogatja az influencer marketing növekedését, és mondjuk egy érdekes területként megemlíteném, hogy vannak már olyan AI influencerek is, akik nem létező emberek, de komoly csatornával rendelkeznek már a különböző közösségi média oldalakon. Nem nehéz már megállapítani azt, hogy ki egy AI influencer és ki valódi. A márkák egyébként nagyon sokat kísérleteztek ezzel, hiszen egy AI influencer az márka biztos. Ő biztos nem fog olyat csinálni, ami egy adott márkát esetleg későbbiekben rosszul érintheti. Az egy nagyon jól irányítható folyamat. Egyelőre nem mondom, hogy itt a következő egy-két évben az AI influencerek el fogják venni a hagyományos influencerektől a lehetőségeket, de mindenképp egy érdekes terület ez is.
2: Kölcsei Gergellyel beszélgettünk, aki társalapító, illetve stratégiai vezető a Tomorrow reklámügynökségnek. Gergő, köszönöm szépen, hogy befáradtál.
3: Én is köszönöm.
0: Egy sikeres ember ma is velünk indította a napot. Itt a Business Class VIP-ban.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ózont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ózonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km/órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km/órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 g-os, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, a valódi gazdasági koktél.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
2: Jó reggelt, október 7-e van, 9 óra múlt 8 percre a stúdióban, Sóri Imre köszönt Önöket. És a vonal túlsó végén itt van velem dr. Németh Csaba, élelmiszermérnök. Jó reggelt kívánok, mérnök úr!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Na kérem szépen, arról fogunk beszélgetni, hogy ami tegnap még hulladék volt, holnap már élelmiszer lehet. Upcycling az élelmiszeriparban, ez a fő témánk. Egy kicsit fejtsük ezt ki. Mit jelent ez? Hát régen is voltak, tudom, olyan dolgok, hogy újra hasznosítottak még olyan termékeket, mondjuk amikről korábban azt gondolták, hogy azt nem lehet, és az csak takarmányon ment. De hova jutott ez most?
3: Ez ott a legjobb megközelítés, hogy én nagyon sokáig az volt a fő trend, hogy volt egy melléktermék, egy élelmiszeripari hulladék, abból mondjuk ugye abba gondolkoztunk, hogy takarmányba lehet tenni, vagy akár még fermentálni lehet, és itt és az új ugye, gondolkodás, hogy ezek az kidobásra szánt termékeket, alapanyagokat új emberi fogyasztása alkalmas, és egyébként esetleg magasabb értékű élelmiszerekké alakítjuk át.
2: Csaba, meg kell, hogy állítsalak, mert szerintem ez egy nagyon fontos mondat, hogy kiemeljük azt, hogy a hulladék az valójában nem is hulladék, tehát abból még lehet magas tápértékű jó élelmiszert készíteni, tehát nem csak valami pótkávé, olyasmi, hanem valami tényleg jó és egészséges?
3: Abszolút, egyébként most tényleg csak ilyen néhány gondolat, ami utóbbi években így előjött, hogy például akár a sörgyártás során, amikor keletkezett törköly, annak viszonylag magas a fehérje tartalma, teli van rostokkal, tehát egy kiváló mondjuk alapanyag lehet akár ilyen kis chips vagy ilyen rákcsálni valókhoz, de pont ez, hogyha már erről beszéltünk, mondjuk a kávénak, hogy a magját használjuk, és a gyümölcse szintén teli van koffeinnel, és ezt most rába fedezzük, hogy ebből milyen jó üdítőitalok, ilyen teák készíthetők, vagy akár egy kicsit egy régmúltra visszatekintve, akár tényleg mennyi ideig a sajtgyártás során keletkezett savú, ami teli van fehérjével, az lement a ugye a csatornában, most meg a testépítők egyik csodaszere, de ugye még tényleg lehetne sorolni, azt voltak el ilyen kis esztétikai hibás gyümölcsökig, amikből pont ugyanolyan csodálatos gyümölcsleveket, szószokat lehet csinálni.
2: Smoothie-kat,
3: és ugye vannak olyan dolgok, amiket meg most kezdünk megmenteni, ilyen például a tojás héja, aminek gyakorlatilag a fele egy nagyon jó, ugye a hölgyek által imádott kollagén tartalmazó hártyát tartalmaz, a héj az meg gyakorlatilag egy hihetetlenül jó felszívódó kálcium forrás, tehát ezeket nagyon sok egyre inkább kiaknázott, meg mostanában kiaknázásra kerülő alapanyag érkezik az élelmiszeriparban, amit eddig hulladékként kezeltünk.
2: Túl azon, hogy ez gondolom, akkor ez be a bizonyos zöld körforgásba is óriási segítség.
3: Abszolút. Igazából itt ez gyakorlatilag majdnem, hogy minden területen segítség. Tehát ugye van néhány ilyen trendi gondolatot mondunk, mint a zöld körforgásban a környezetvédelem, a fenntarthatóság, ugye másfél pedig az, hogy az élelmiszerpazarlást, ami tudjuk, hogy akár több száz kiló is lehet per fő Magyarországon, és ez a teljes ellátási láncban halmozódik föl, tehát akár csak a upsizingit is a gazdától egészen a fogyasztóig fel tudjuk használni ezeket a melléktermékeket, tehát ebben is segítségünk lehet.
2: Bocsánat, és szerintem van még valami, az, hogyha egy termékből, tehát hogy minél nagyobb részt használunk föl, annál gazdaságosabb és annál nyereségesebb tud lenni.
3: Így van, és ezt a kettőt még említettem volna, hogy a másik, hogy egy ítélek fontosabb olyan szempontból, hogy adott cég, adott fogyasztó ugye gazdaságilag jobban jár, hiszen most tényleg, ha csak úgy arra gondolunk, hogy mondjuk nem a a terv viszi el az adott mellékterméket, hanem abból egy kiváló, vagy nem csak komposztás használják, hanem abból egy kiváló magas értékű élelmiszer keletkezik, az egy hatalmas gazdasági haszon, mondjuk az azt felhasználó cégnek. De ezen kívül van egy olyan társadalmi haszna is, hogy mondjuk, hogy nem vitt el a valamilyen szemétkező, hanem abból egy olyan értékes alapanyag volt, amitől mi is hosszabb élet, hosszabb egészségben töltött életéveket élhettünk meg, és bizony ezt is ma már lehet fordítani arra, hogy gazdaságosabb az egész környezetünknek.
2: Ráépült erre egy iparág?
3: Hát én úgy gondolom, hogy inkább mindenki a magas szintjén próbálja ezt egyre inkább
2: magáévé tenni,
3: hiszen tényleg mindig a maga a sörgyártó, maga a húsüzem, maga a tojásos, ő ért leginkább a saját szakmájához, és ez persze kaphat külső segítséget, de ő látja leginkább, hogy milyen mellék termékek vannak, és hol érdemes, és hol lehet ezekből esetleg hasznosítani. Mondjuk ilyen szempontból tényleg jók ezek az upcycling ilyen beszélgetések, konferenciák, hogy néha mi se tudjuk, hogy mi az, ami nekünk egy hulladék, és milyen csoda lehet másnak.
2: Egy kicsit azért vagyok néha szkeptikus, mert most pontosan azt hiszem, a rostokban gazdag ételeket mondták, hogy sokáig az volt, hogy az a legjobb, és a rostokban gazdag étel, illetve a teljes kiürdésű élelmiszerek azok a legjobbak, és most pedig elkezdték tiltani ezeket. Tehát, hogy oké, jelen pillanatban a tudomány mai állása szerint ez jó, de biztos, hogy ez így lesz mondjuk egy év múlva, három év, öt év múlva?
3: Én úgy gondolom, hogy sajnos tényleg néha így változnak a trendek, és akármennyire a tudomány emberének való magam, tényleg néha vannak fals kutatási dolgok is, de én talán úgy gondolom, hogyha ugye mindig arról beszélünk, hogy mit nem szabad enni, és akkor vannak ezek a különböző listák, hogy legyen magas cukortartalma, legyen sok telített zsír benne, és a két alappillér, vagy lehet mondani a három, hogy elég folyadékot vigyünk be, elég megfelelő minőségű fehérjetartalmat, és a másik, hogy egy elegendő rostot. Tehát úgy gondolom, hogy nyilván ezt minden dietetikus is egyébként, én élmiszerűen a dietetikus, aki elmondott az, hogy nincs méreg, meg nincs egészséges élelmiszer, minden, az egészség az egy komplex, jól megválasztott étrend, tehát valóban nem szabad semmiből se túlzásba esni, de maga a szervezünk harmonikus működéséhez a rostokra, és a megfelelő minőségű rostokra mindig szükség lesz.
2: Mennyire díjazzák a különböző fórumok? Tehát mondjuk vannak ilyen év innovációdíj és egyéb. Tehát mennyire került ez képbe, és mennyire fontos lett ez a téma?
3: Én úgy gondolom, hogy egyre fontosabb. Tehát amikor Magyarországon is lehet mondani a nevet, van az Innodor év élelmiszere díjak, és ott egy külön kategóriát is kapnak már az upcycling élelmiszerek, tehát hogy ez egy külön elismerés, és jelen gyakorlatilag még néha jobban fókuszban van, mint a többi kategória, és igen, itt van egy fogyasztói elvárás is, tehát valószínűleg ez egy divat is, de amellett meg tényleg úgy gondolom, hogy az élelmiszer előállítók egymás közt is ezzel mutatják is a saját innovatív gondolkodásukat, hogyha ilyen élelmiszereket területen. És az ilyen élelmiszerek egyre inkább hangsúlyosan szerepelnek az új élelmiszer kategóriába, tehát ugye jelennek meg új és új élelmiszerek, tehát és ezek egyre inkább ez a típus dominál.
2: Néha szkeptikus vagyok, és csak azért, mert közben azt látom, hogy bárminnyire is egészséges, bárminnyire is jó, sokszor azért mégiscsak a pénz és a haszon az, ami elindítja ezt az egészet, és próbálnak minket rábeszélni, hogy ez biztos egészséges lesz, mert hoznak két olyan kutatást, ami erre mutat, de aztán egyáltalán nem biztos, viszont ők meg szeretnék eladni. Mennyire ellenőrizhető ez?
3: Igen, én a szkepticizmust olyan szempontból teljesen megértem, de olyan szempontból, hogy most ráaggatunk angol kifejezéseket ugye a történésekre, de például amikor csak arra gondolunk, hogy van ilyen, hogy májkrém, az is egy több száz éves upcycling élelmiszer, hiszen ott például a sérült májakat, amik esetleg vágás során kicsit megsérültek, bevéreztek, ezeket nem dobták ki, és ezekben is gyakorlatilag az egész májnál, amit a hentesnél lehetett kapni, is egy prémiumabb akár különböző fűszerekkel még egészségesebbé tett élelmiszert formáltak, és ez a sor így még folytató lenne. Ez igazából ez egy, nem egy új keletű dolog, csak kicsit több, hogy ez mindenki egyénileg, és ezt kevésbé fókuszba helyezve mondta. Talán nem is volt divat azt mondani, hogy hát a májkrém az a kis májakból készül, vagy a kicsit bevérzett májakból, de ez most már büszkék vagyunk arra gyakran, és teljesen megértem el, hogy ez 5-10 év múlva nem így lesz, hogy mi bizony a görbeuborkából csináljuk ezt a szószt, nem pedig a legszebbből, és erre most büszkének lehet lenni.
2: Hol tart Magyarország a külfölddel szemben, vagy egyáltalán ugyanúgy beilleszkedtünk mi is ebbe a folyamatba, a középmezőnből járunk elő vagy hátul?
3: Én úgy gondolom, hogy élelmiszeripar tekintetében Magyarország mindig az élen jár, ezt inkább globális szinten mondom, hiszen mondjuk egy nyilván is egy afrikainál abszolút nem érdemleges még, hogy mi volt az alapanyag, és néha még az élelmiszer allergia is háttérbe zonul, mondjuk a fejlődő országokból, hiszen Közép-Európában abszolút az élmezőnyben, Európában pedig középmezőny tetején járunk.
2: Na jó, hát akkor további sok sikert kérünk szépen, azért kívánunk az élelmiszer értéknövelő újrahasznosításában. Dr. Németh Csabával élelmiszermérnökkel beszélgettünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt láttam.
2: Köszönöm.
0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán.
4: Ez a Green Class.
0: Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata a Jazzin.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin. Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet hídon Budára a Pesti híd fő után. Torlódás alakult ki a Rákóczi út Kossuth-Lajos utca útvonalon. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Az Egér úton befelé a Péterhegyi úttól, valamint a Szél-Kálmán tér környékén. Akadozik az előrejutása a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál. A Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Térségünkben friss, de kellemesen napos őszi reggelre ébredtünk, a korai órákban mindössze 7 Celsius fokot mérhetünk, ezért a vastagabb pulóver és egy meleg átmeneti kabát viselése kifejezetten ajánlott az útnak indulóknak. Az égbolt tiszta, a délkeleti szél mérsékelt, a régi kalendáriumok szerint pedig az őszi hónap elejé tiszta, csillagos éjszakák tartósan szép időt jósolnak nekünk a következő napokra. Az éghajlati feljegyzések szerint egyébként ebben az időszakban már előfordultak komoly hajnali talajmenti fagyok is a térségben, így a mostani 7 fok kifejezetten kíméletesnek mondható. Maradjanak velünk, kellemes napot kívánok!
3: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Láss, ne csak hallgass! Kulturális témák a színház, a film, a zene és a képzőművészet területéről. Heti programajánlókkal kiegészítve, ez itt a Hangár a Business Classban.
1: Jó reggelt, jó reggelt! Egy perc múlva fél tíz, méghozzá október 7-én vagyunk. Jó reggelt kínak a stúdióban, Súr Imre köszönt önöket. A vonal túlsó végén pedig itt van velem Viola Szandra, Bella István díjas író, költő. Kelly Csokrom, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat is.
1: A témánk pedig a kollektív félelmeink a népi hiedelmekben, mit mesélnek rólunk a régi történetek. Hát én bennem csak az maradt meg, hogy rengeteg rémisztő mesénk volt, de vannak ezért ennél jobbak is?
2: Igen, amennyiben ezt jónak lehet nevezni, de én úgy gondolom,

0: nagyon sokan szeretnek egy kicsit így akár a halállal, a félelmekkel játszani, illetve nem feltétlenül csak a borzongásról van szó, hanem nagyon sok olyan érzelmet feldolgoznak ezek a hiedelemlények, amiket máshogy nehéz lenne kicsatornázni. Mindjárt mondok példát, és akkor lehet, hogy érthetőbbé válik. Akkor ott van például a boszorkány alakja szinte minden mesében, legyen szó népmeséről, vagy modern feldolgozásról előkerül.
1: Hát igen, de vannak jó boszorkányok, meg gonosz boszorkányok.
0: Igen, ez is igaz, de én úgy gondolom, hogy ebben pont az a pozitív és negatív anomália is megtalálható az ő alakjában, ami miatt egyáltalán a boszorkány jelzőt reaggatjuk valakire, hiszen hogyha valaki az átlagtól vagy a közösségtől eltért, az gyakran boszorkánynak kiáltották ki. De nyilván nagyon sok funkciója volt, tehát hogy a gyógyítástól kezdve az átmeneti rítusoknak a kíséréséig, ugye a születés, halál, betegség, gyógyítás, tehát nagyon sok helyzetben megjelent.
1: Szandra, jól érzem én azt, hogy egy nagyon vékony vonal volt a javasasszony és a boszorkány között?
0: Igen, tehát sokszor igen, a bűbájos asszony, vagy a javas asszony, tehát hogy aki akár jósolt, vagy gyógyított, vagy a bába asszony, és ugyanúgy boszorkánynak számított, vagy hát akár a történetek is egyben mosták, vagy a falu népének fantáziája is egyben mosta ezt a két alakot.
1: És miről árulkodnak ezek a régi félelmek?
0: Hát szerintem arról, hogy az ember vajmi keveset változik, tehát lehet, hogy már a mesterséges intelligencia korában élünk, de azért régen is volt irítség, bosszú, lelkiismeret furdalás, tehát hogy most például a garabonciás alakja is eszembe jutott, hiszen az ő alakját is feldolgoztam.
1: És akkor bocsánat, az milyen volt a garabonciás?
0: Ő hasonló, mint egy mágus és egy vándordiák ötvözete. Bizonyos kutatók szerint egyébként a sámának a továbbélése. És ő nagyon gyakran megérkezett a falu szélére, becsüngetett és tejet kért. És hogyha nem adtak neki, akkor vérré változtatta az állatok tejét. Oh. Én úgy gondolom, hogy itt is egyfajta kollektív lelkiismeret jelenik meg, hogy az idegennel mit teszünk, hogy segítünk-e neki, és akkor ő bosszút áll-e, vagy nem. Mert hát az is benne van, hogy egy kicsit az idegentől, a messziről jött embertől félünk, és attól is, hogy neki esetleg varázsereje van.
1: Milyen más ilyen tipikus lények voltak?
0: Hát akkor ott van például a lidérc, igen, az előbb már majdnem felemlegettem, hogy azért nagyon sokféleképpen előkerül, akár hogyha már a borzongásnál, félelemnél tartunk, akkor a lidérc nyomás is ugye nagyon gyakran megjelenik, meg így a rémálmok alakjában is, de hát akár ennél súlyosabb traumákra is gondolhatunk, amikor az elhunyt magzatból lesz a lidérc, tehát hogy ilyen alakja is volt. Vannak ennél hál' Istennek könnyedebb részek is. Én ugye az ifjúsági regényemben azt használtam fel, például a Mit-Mitke alakja. Ez egy ilyen alföldi lidérc volt, aki folyton azt kérdezte a gazdájától, hogy mit kész, kisgazdám, mit parancsolsz, mit-mit, és ugye ezért nevezték el Mit-Mitkének. Úgyhogy ő egy ilyen tündércsirkeszerű, kis vidám karakter a Hajnal öröksége sorozatomban, úgyhogy itt azért nincs szó ilyen véres dolgokról. Ő inkább arra ébreszti rá a főhőst, hogy egyrészt van segítség a világban, tehát hogy nincs egyedül, másrészt, hogy nem mindig érdemes minden helyzetben élni vele, mert azért ez a lidérc sem tud minden kívánságot teljesíteni, és ezt viszont nem én találtam ki, hanem átvettem a népi mitológiából. Én úgy gondolom, hogy ezek nagyon bölcs példák, tehát halottat nem tud feltámasztani, szitában nem tud vizet hozni, tehát lehetetlen dolgokat nem kell tőle kérni, mert akkor szétpukkad, tehát azért megmutatja a határainkat, hogy lehet kérni, de azért tényleg hát véges. Nem csak a képzelőerő, hanem a világok határa is. Ezt azért mondom, mert a világszán is játszódik a történetnek egy része, és ott sem tud a főhős egy-egyben kommunikálni az elhunytakkal, tehát úgy érzem, hogy az az igaz, még hogyha fantasy is, ahol azért bizonyos fokig a mi világunk törvényei vagy törvényszerűségei érvényesülni tudnak.
1: Vannak, akik szeretik a rémségeket, és vannak, akik nem szeretik a rémségeket. Ugyanez mondható el a horrorfilmekre is. Alapvetően mi szükség volt az embereknek arra? Lelki szükség lett volt, vagy valami más volt ez, hogy szeretnek borzongani?
0: Szerintem igen, ugyanis tényleg nagyon sok ijesztő eseménnyel találkozik az ember életében. Szerintem régen még ijesztőbb volt, hiszen sok minden

0: erre nem találtak magyarázatot. Tehát, hogy például ma már tudjuk a holdfogyatkozás hátterét, régen viszont azt hitték, hogy van egy lény, akit markolábnak hívnak, és akkor ő megeszi a holdnak bizonyos részeit, és elfogyasztja, és ezért nem látszik, tehát ugye még több magyarázatot kellett a régmúlt emberének kreálnia, de szerintem a másik, ami meghúzódik e mögött, a borzongás igény mögött, hogy ez biztonságos, szabályozott, tehát hogy mégiscsak egy történet, egy mese keretében történik, vagy így kollektíven éljük meg, tehát mondjuk a fonóban, vagy este a tűz mellett valaki mesél, és akkor ez egy ilyen közösségi élmény. Tehát meg is éljük egy kicsit ezt a félelmet, ami valószínűleg bennünk volt, és felszabadítja. Ez pont ugyanaz, mint amikor egy versben megtaláljuk azt az érzelmet, ami miatt szorongtunk, vagy akár ezt a pozitív érzelmet, azt a szerelmes átélést, és akkor így rácsodálkozunk, hogy hú, de jó, igen, hát vele is ez történt, ő is azt érzi, én is ezt érzem. Tehát szerintem ugyanez volt, csak szimbolikus formában, sokszor nem egy az egyben, hanem ilyen mitológiai alakok, meg metaforikus mesék révén.
1: Szandra, te író vagy és költő. Meg kellett újítani, meg lehetett újítani ezeket a régi meséket és szereplőit?
0: Én mindenképpen szerettem volna megújítani és egy modern környezetbe helyezni, és hát nem csak megújítani kellett, hanem sokszor kitalálni is, mert nagyon sok mindent nem tudunk. Például az egyik kedvencem, ezt sokan kérdezik is tőlem, ugye ezek a frászféleségek, vagy feneféleségek, fenepajzatok, ugye vigyel a fene, vagy tudja a fene, ilyesmiket szoktunk mondani.
1: Hogy a frász törje ki?
0: Igen, azt is, meg még cifrábakat is, de nem nagyon tudjuk, hogy mi volt ez, milyen lény, miért mondták, és hát egy dolog, hogy a hétköznapi ember nem emlékszik rá, de elég sokat kutakoztam utána, és a néprajzkutatók sem lelték föl. Hát azt tudjuk, hogy betegségdémonok voltak sok esetben, de hogy néztek ki, milyen történetek kapcsolódtak esetleg hozzá, azt már nem tudjuk, az a feledés homályába veszett, úgyhogy ez nekem nagyon izgalmas volt, hogy akkor megpróbáltam teremteni. Egyébként hoztam is egy kis részletet is, hogyha belefér, itt például a figyfenét.
1: Kifejezetten szeretném hallani a figyfenét.
0: Itt próbáltam a hangzásra támaszkodni, hogy ugye fityeg, vagy ilyesmi hangzása van. Egy pillanat. Igen, a kortárs írók, költők már nem könyvön írnak, és most körgetem előttem a szöveget. Uh-huh. Igen. Na, az az előzmény, hogy egy mágikus szitát készítenek, ugyanis azt is mondják, hogy átlátni a szitán, és ezek a démonok vagy fenefajzatok nem láthatóak szabad szemmel, csak ennek a mágikus eszköznek a segítségével.
1: Igen, és akkor most jöhet a figyfene.
0: Most jöhet, igen, belevágok. Mondom én, hogy figyfene, helyeseltem. Luca azonban biztos volt benne, hogy ezek a fenefélék nem akadályozhatják meg a szita elkészítését. Nagy igyekezettel font szövetet Ramona levágott erőszáró gesztenye színhajából. A szövetet ráfektette a kávára, és egy erős, hímzett szalaggal körbetekerte, hogy megfeszüljön. Bekente ragasztóval, majd megszórta macska szőrrel a hajból font hálót. A szőr könnyen rátapadt, eloszlott a szitán, így aztán olyanná vált, mint valami mágikus körben foglyul ejtett köd. Legnagyobb megdöbbenésemre ez a köd, ha az ember sokáig nézte, gomolyogni kezdett, majd idővel kitisztult, és tisztábban lehetett rajta keresztül látni. Ott vannak! 3, nem is! 4 figyfene dobál minket a szövőszék tetején ülve, meg mezüleles kifelé egy. Kiabált szinte örömittasan Dávid, amikor ő is átnézhetett a szitán. Ezek a kis lények nem voltak nagyon ijesztőek. Gonosz, sápat, víznak is manókra emlékeztettek, talán nagy hegyes kutyafüleik miatt. Ugyanúgy 2 kezük és 2 lábuk volt, mint az embereknek, de egy kezükön nem 5, hanem 8 ujjuk volt. Mind a 16 ujjuk között morzsolgattak valami guztustalanságot, bagolyköpetelt, véres raktapaszt, kutyakakát, és azzal készültek megdobálni minket. Aki nem tudott a létezésükről, persze azt hitte, hogy óvatlan volt, és beleült vagy belelépett valamibe, esetleg a kabátja ujjával szedte össze az ocsmány ragadós galacsinokat. Az igazság azonban az volt, hogy ezek a komész kis fenék pöccingették rájuk az undokságukat. Hát ez a Fitchfene az én elképzelésem. Szerintem nem egy ilyen nagyon gonosz alak, tehát hogy vannak ennél sötétebb karakterek is, ő inkább csak ilyen kis komész szemtelen.
1: Komész szemtelen, az még megbocsájtható, azt hiszem. Jó, hát Szandra, további sok sikert kívánunk neked, mert hogy azért az, hogy valaki egy Bella István díjas író költő, azt gondolom, hogy az már sikeres, és akkor bízunk benne, hogy még további kellemes mesékkel fogsz bennünket elkápráztatni.
0: Úgy legyen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést. Szia.
0: Szia.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Hát az elmúlt napokhoz képest úgy érzem, hogy egy kicsit oldalazik a tőzsde. Jelen pillanatban a Bux Index a 143.515. Reggel még rosszabb volt, elindult most már fölfele, most már csak mínusz 0,72%-ban van. Az OTP 40.840-nél jár, a MOL 5050, a Richter az 12.430, ez az egyetlen, ami egyébként emelkedett a blue chipek közül, ez a Telekom 2548. Szintén nagyjából oldalazó mozgást végeznek a vezető devizákhoz képest a forint. Egy euróért 366 forintot, egy dollárért pedig 326 forintot kell adni. A bitcoin árfolyama pedig 84.156, ez a héten már volt magasabban is, jelen pillanatban még viszont az elmúlt héthez képest emelkedő tendenciát mutat. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem ma reggel, köszönöm szépen, hogy elkísértek az utamon, és köszönöm szépen, hogy figyelemmel hallgattak bennünket. Remélem, hogy tetszettek a műsorok, tetszettek a beszélgetések. Ha gondolják, visszahallgathatók a jazzy.hu oldalon, vagy akár néha megtaláltuk a Facebook oldalunkon is. Köszönöm munkatársaimnak, Deák Dorkának, Suri Borisnak, illetve Vasnak Zsoltnak a segítséget. Tartsanak tovább is a Jazzy Rádióval, jönnek a jobbnál jobb jazzy zenék. Szép napot kívánok!
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 000 köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a Paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 000 munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 000 milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A szicíliai Angelo Ferreri zenél, a Hammond orgonás Moon Rocket producert hívta maga mellé egy darra, a Cantaloupe Island szól majd. Most pedig Louis Baker következik, Wellingtonból származik, és a híres új-zélandi soul, dub és jazz egyik legerőteljesebb modern képviselője. Ez a Keep On.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a holland Ghostbusters zenél, akik a 70-es, 80-as, 90-es évek legnagyobb slágereit modernizálják a mai táncparkettek számára. Upside Down című dalukat játsszuk. Most pedig egy legendás olasz zeneszerző, Piero Umiliani következik, aki nagyon sok európai film zenéjének a szerzője. Ez a Paparazzos Jump.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dunakorzón épült ki a 20. század elején a híres szállodasor, a Carlton, a Bristol, a Hungária és a Ritz, ahol 9 Dunára néző kávéház működött. A teraszok egymást érték, ide jártak a felső középosztálybeliek ismerkedni, élvezni a panorámát és a lüktető társasági életet. A Dunakorzón nem voltak merev szabályok, felületes vagy csak vélt ismerettség is feljogosított a köszönésre vagy beszélgetésre. A II. Világháború óriási pusztítást végzett a pesti rakpartnak ezen a szakaszán. A ma itt található szállodasor az 1960-as évek végén épült fel.
0: Jazzy Lexikon.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A New Yorki Escort következik. A zenekar tagjai többnyire stúdiózenészek, akik korábban együtt dolgoztak, majd összeálltak, hogy a saját zenéjüket játsszák. Legutóbbi albumuk a City Life címet viseli, és 2019-ben jelent meg. A Cocaine Blues szól majd. David Guetta zenél előttük. Folytatja azt a sikeres receptet, amellyel a 90-es és 2000-es évek dance alapjait formálja át a Z-generáció számára. Az utóbbi időszakban olyan előadókkal adott ki friss együttműködéseket, mint például Teddy Swims. Kenneth Bagger az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején az ibizai éjszakai élet központi figurája volt. 1999-ben alapította meg saját független lemez kiadóját, számos művésszel működött együtt, és folyamatosan keresi az új hangokat és tehetségeket. Ez a Fragmentate.

0: Jazzy Lexikon.
1: A huszár név eredetileg a magyar könnyűlovasságot jelentette. A könnyűlovasság kevés fegyverrel és védőfelszereléssel ellátott, lovakon harcoló katonákból állt össze. Létezik mellette az úgynevezett nehéz lovasság is, ennek a lovasai és gyakran maguk a lovak is nehéz védőfelszerelést viseltek. A huszár, mint lovas katona neve az 1400-as évekre nyúlik vissza, amikor is a király kötelezte alattvalóit, hogy 20 telkenként egy lovas katonát küldjenek a seregébe. Egyes források szerint a huszár név is a 20 szóból ered, mivel Európa más országaiban, a hadseregekben nem volt könnyű lovasság, a huszárság szervezetét számos országban magyar minta alapján állították fel, és őket idegen nyelveken is huszárnak nevezik, egészen mostanáig.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Nőtt az infláció szeptemberben, az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ma van a Hamas Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamas ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és többfelé lehet eső.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A Sádéval folytatjuk a Jazzy Lexikont, egyik ikonikus daluk a Feel No Pain 1992-es albumukon jelent meg. A dal üzenete, hogy az élet nem mindig könnyű, de a nehézségek átvészelése után lehetőségünk van boldog és teljes életet élni. Most pedig az olasz zenészek alkott a Funko Radio zenél. Gyakran mozognak a bossa nova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata. Ez a Hopeless Romantic.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Hunyadi sziget az 1911-es folyószabályozások óta félsziget, a szomszédos három sziget előszobája. Itt találjuk a főváros utolsó, ha nem is érintetlen, de most még emberi tevékenységtől mentes ártéri vadonjait. Szabadon nem járható be. A Hunyadi szigeten 75 védett állatfajt tartanak nyilván, melyek közül 54 madár, 5 emlős, 5 ízelt lábú, 8 kétéltű, 3 pedig hüllő. A madarak közül a szürkegém is fészkel itt, és megtalálható a mocsári teknős is, melyet kezd kiszorítani a megunt ékszerteknős populáció.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Dido neve nemrégiben újra letarolta a közösségi médiát és a streaming platformokat. Eminem ikonikus lágere, a Stan, ami Dido Thank You című dalának mintájára épül, nemrég ünnepelte 25. évfordulóját. Ebből az alkalomból Dido és Eminem csapata egy exkluzív limitált szériás Bakelit újrakiadást és digitális csomagot jelentetett meg. A Honestly OK szól majd tőle. Most pedig a német Patrick Wieland zenél, aki az igazi modern soul zenét képviseli. Ez a Life So Simple.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin. A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis NRT. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.

Mindjárt él van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Dominik Tonai, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, Kevin Tonai zongorista lánya, szerepelt már a színpadon is, és a hangját kölcsönözte már rajzfilmekhez is. Az I Can't Take That című dalát játsszuk. Előtte jön a Boom Pulse, ami egy biblia által ihletett projekt, időtlen spirituális témákat ötvöz hipnotikus ritmusokkal és analóg melegséggel. Drop the Stone című dalukat játsszuk. Most pedig a Smooth Jazz képviseletében Brian Culbertson zenél. 2010-es lemezéről választottunk egy felvételt, a következő zenei blokkunkat követően meghallgatjuk Andrew J. Jazzy mixét, aztán folytatódik a lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budapesti Kazinci utcában található mikve Európa egyik legértékesebb zsidó rituális fürdője. A mikvék érdekessége, hogy a fürdőhöz csak természetes élővizet, tehát folyó vagy forrásvizét szabad használni. A budapesti mikvét 1928-ban egy Art Deco stílusú lakóházzal együtt adták át. Ennek a fürdőnek a vízellátását egy forrás és az épület tetején összegyűlő csapadék biztosítja. Az épületben egy női és egy férfi fürdőmedence, valamint egy a háztartási eszközök megmerítésére szolgáló helység található.
0: Jazzy Lexikon.

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Kellemes őszi idő várható. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidősport rendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Jazzy Mix, Andrew J. Mixével. Itt a Jazzy.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamos energia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új, korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezren vágnak neki vasárnap. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A francia producer Nicolas Lagier következik, zenei projektjének a neve Agave lett. A jazz, funk, soul és elektronikus zene elemeinek eklektikus keveréke jellemző dalaira 2018-as felvételét játsszuk. Most pedig Dave Lee következik, brit DJ producer, az E-Records alapítója, a Joey Negroként is ismerhetjük. Több mint 30 éve van a pályán, a brit neo-soul keresztapjaként emlegetett Omarral közös dala, a Starlight.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Club Nouveau énekese, dalszerzője Jay King következik, és a The One című dal, most pedig a Soulful House mestere Richard Earnshaw zenél. A People Are People című dalt hallgatjuk.

0: Jazzy Lexikon.
1: Neobarokk kísértett kastélyként magasodik a Szabadság tér fölé az egykori magyar tengerészet történelmi épülete, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság egykori székháza. A részvénytársaság 1881. december 21-én alakult meg Fiumében, viszonylag rövid fennállása alatt páratlan sikertörténet lett belőle. A trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette a tengeri kijáratát, ennek ellenére a 20-as években még használta az épületet a hajózási társaság a veszteségek adminisztrálása alatt, de később kihasználatlanul árválkodott. Az épület homlokzatán tengeri motívumok, a hajózáshoz köthető szimbólumok, delfinek, hajókötelek, horgonyok, a hajóorként végződő épületsarkok emlékeztetnek arra, hogy az elhagyatott épület az eltűnt magyar tengerhajózásnak állít emléket még ma is.
0: Jazzy Lexikon.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

Itt a Jazzy Lexikonban az amerikai énekes dalszerző producer Monta Jordan következik, akinek már első 1995-ben kiadott kislemeze platina lett. A 90-es évek egyik sikeres fiúcsapatának, a Boyz II Mennek is a tagja volt, a Get It On Tonight Somite. Előtte a brit Paul Carrack zenélt, karrierje során sok népszerű zenekarban dolgozott, többek között az Ace, a Squeeze, a Mike and the Mechanics és az Eric Clapton Band tagjaként is fellépett, a Don't Wait Too Long című dalát hoztuk. Most pedig Lara Fabian énekel, a zeneszerzőként és szövegíróként is alkotó Lara 1978. decemberében kapott egy zongorát a szüleitől, ami meghatározta a sorsát. Első áttörő sikerét 1994-ben a Carpe Diem című lemezt hozta meg. Itt a Lexikonban ez a Growing Wings.

0: Jazzy Lexikon.
1: A kis opera, azaz operett műfaja Mozart nevéhez fűződik. Benne fogalmazódott meg, hogy az operát a köznép számára is elérhetővé kellene tenni, és rövid, könnyed, szórakoztató formában bemutatni. Magát az operett elnevezést is neki köszönhetjük. A századforduló Budapestjének legkedveltebb kulturális és társadalmi eseményei voltak a rendkívül népszerű operett előadások. Volt, aki a magyar kultúra megmentőjét, mások a züllesztését látták benne. Egy azonban biztos, fürtökben lógott a közönség, ha a nemzet csalogánya Blaha Lujza színre lépett, Fedák Sári viharos szerelmi élete pedig lázban tartotta az egész országot. A 19. század második felében a budai és pesti polgárság jelentős része német ajkú volt, így az operettnek volt köszönhető, hogy ők is megtanulták a magyar nyelvet, megismerték a népszokásokat és a kultúrát. Ezzel a magyar nyelv lassan, de biztosan elkezdte térnyerését a némettel szemben, kiszorította azt a társasági és kulturális élet porondjáról.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Napos, fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egy francia és egy japán tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Az élő szervezetekben található tükörmolekulák működésének megfejtéséért a francia André Kagan és a japán Kenzo Soai kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egyes molekulák, például az aminosavak, két egymás tükörképének számító változatban léteznek. Sokáig a kémia egyik nagy rejtélye volt, hogyan alakulhat ki ez a fajta aszimetria. Az indoklás szerint a francia és a japán tudós felfedezései döntő jelentőségűnek bizonyultak azoknak a kémikusoknak, akik gyógyszergyártási célú reakciókat terveznek. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. Janis Dempsey énekes dalszerző hangja milyen gyökerezik a gospelben és a klasszikus soulban. Stone Soul című dalát játsszuk. Most pedig egy feltörekvő új-zéland énekes, Graham Candy következik, aki gyakran feltűnik pár of Stellar oldalán is. Ez a Back into It.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az M2-es, azaz a piros metró tervezését és építését meghatározta az a második világháborús tapasztalat, hogy jó néhány nagyvárosban ezek a létesítmények sok ember életét mentették meg, amikor óvóhelyként funkcionáltak. Egy bekövetkezhető harmadik világháború annyiban különbözött volna az előzőtől, hogy már az atombombával és a hidrogénbombával is számolni kellett. A védelem ez esetben a bejáratok hatalmas lökéshullámot kiálló elzárásával lett volna csak biztosítható, melynek nyomai néhány helyen még ma is meglátszanak.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, a Gotham Project zenél. A formáció a tangót egy teljesen új szintre emelte, elektronikus hangzással és modern ritmusokkal fűszerezve, a Differentét hallgatjuk. Előtte a Macedon Vladimir Csetker következik, aki zenei karrierje beindításához New Yorkot választotta és már bejárta a világot. Dr. Packerrel közös dalát játszunk.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont, Pennsylvaniából érkezik Angelo Outlaw, elegánsan funky, kortás, groove, jazz és progresszív R&B, talán így írhatnánk le a stílusát, Free My Mind című dalát hoztuk. Az olasz zeneszerző énekes Valerio Carboni következik előtte, gitárosként kezdte pályafutását, majd több formációban is énekelt, zeneszerzéssel is foglalkozik mind a mai napig, rengeteg filmes és televíziós produkcióhoz szerez zenét. Mario Ferrari egy tapasztalt olasz producer zeneszerző alapította a Mystic Diversion-t. Célja, hogy a zenével teremtse meg a nyugalom, a szépség és a belső béke hangulatát, gyakran inspirálódva utazásokból, természeti tájakból és a különböző kultúrák zenei hagyományaiból.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Sztálin szobrot 1951-ben állították fel a fővárosban, a mai 56-osok terén, a Városligeti fasorral szemben. A 8 méter magas bronz alkotást, az elnyomás, a diktatúra és az idegen megszállás jelképét az 1956-os forradalom első napján, október 23-án este ledöntötték. A szobrot csak többszöri próbálkozás után sikerült eltávolítani, de Sztálin csizmája így is az eredeti helyén maradt, így a teret sokáig Csizmatérnek is nevezték. A forradalom napjaiban a szobor darabjai a város több pontján felbukkantak, a napilapok is beszámoltak róla, hogy hol és éppen mely darabját próbálták még apróbb darabokra összetörni. A rettegett diktátor bal képfeje és jobb fülcimpája jelenleg a Nemzeti Múzeum gyűjteményének részét képezi.
0: Jazzy Lexikon.

0: Stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Szombaton debütál a Bércesi Jazz Band. Jövő héten indul a Szemrevaló Filmfesztivál, és bemutatkozik a Múzsa kollektíva is. Jó napot kívánok! Szombaton a New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely jazzes környezetben gondolja újra Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A produkció a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blabla repertoárjából is válogat, miközben az eredeti dallamokat és szövegeket új hangszerelés és nagyobb improvizációs szabadság veszi körül. Bércesi Róbert énekét és akusztikus gitárját nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szakszofon és harsona is kiegészíti, így nem egyszerű akusztikus átiratokról, hanem valódi jazz feldolgozásokról van szó. A koncerten az idén megjelent friss album darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok is megszólalnak. A Bércesi Jazz Band koncertje arra is választ adhat, milyen új részleteket és hangulatokat képes előhozni egy jól ismert dalból, ha egészen más zenei nyelven születik újjá. Jövő csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Budapesti Művészmoziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok. A 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéséig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében is. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a művészmoziban. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A 3 különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra 3 szólamú megszólalásban. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Födő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa kollektíva első közös koncertjének érdekessége éppen az, hogyan talál egymásra 3 karakteres hang és 3 eltérő művészi világ. Jövő pénteken Chopin dalok és mazurkák címmel lesz a Heidenaum Régi Zenei Központ következő koncertje a Zeneakadémia Solti termében, ahol a zeneszerző kevésbé ismert énekes művei is reflektorfénybe kerülnek. A 19. század első felében népszerű dal műfajában Chopin is számos művet komponált, amelyek egészen más oldaláról mutatják meg a főként zongora műveiről ismert szerzőt. A dalokat a régi zenében és a lengyel énekes repertoárban egyaránt otthonosan mozgó Aldona Bartnyik szoprán énekli. Partnere Naruhiko Kawaguchi japán fortepiano művész lesz, aki Chopin zenéjének elkötelezett előadója és a varsói korabeli hangszerekre kiírt Chopin verseny díjazottja. Idén először várja közönségét a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál a Szent István Bazilikában. 4 este, 6 kivételes művész. Az első alkalomra szombaton kerül sor. Erről Szotyori Nagy Gábor orgonaművész beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en a Reggeli Expressben.
2: Ennek a fesztiválnak az lett a jelmondata, hogy Lux et Sonus, ugye a fény és a hangok játéka, ugye a bazilikának ugye a hangot tulajdonképpen nem kell nagyon magyarázni, hiszen a bazilika csodálatosan felújított új hangszere ugye a hangot adja magát, és maga a fény az pedig a Szent István Bazilikának a különböző világítási pozíciói lesznek, hiszen itt van egy olyan fénytechnika, amivel tudjuk látványosabbá tenni ezeket a koncerteket, hogy az adott mű hangulatához esetleg egy olyan fénybeállítás is passzol, amivel így lehet játszani az előadás közben. Így válik egyé tulajdonképpen ez a jelmondat, hogy Lux et Sonus.
3: A Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál világában, tehát részesei lehetünk a hang és a fény történetének. Na de hogy kiknek a segítségével ez érkezzen? Kérlek, hogy így mondd el, vagy meséld el, hogy hogyan fognak felépülni a koncertek egymás után, kiket hallhatunk?
2: ebben az évben elsősorban olyan művészeket hallhatunk majd, hallhat a közönség, akik valamilyen módon kapcsolódnak a Szent István Bazilikához, vagy annak orgonájához. Ezért ebben az évben magyar orgonaművészeket hallhatnak, illetve olyan magyar orgonaművészeket, akik külföldön élnek és ott alkotnak. Az első koncertünk az október 10-én lesz, ez Fiat Lux, azaz Legyen Világosság címet viseli. Itt Virág András Lisztdíjas orgonaművész és jó magam fogok fellépni. Itt Liszt Ferenc, Virág András, Gábor, Dubois, Louis Vierne műveit és Johann Sebastian Bach műveit hallhatja majd a közönség.
1: A Szotyori Nagy Gáborral készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
4: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
5: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Farmer napok a Premier Outletben.
7: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
8: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
9: Premier Outlet Budapest.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
11: Napos fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió non-profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI non-profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros kereszt donációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás. Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
12: A hírek után újra. Jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel, a mikrofonnál Péter Mónika. A Dán Quadron következik, akik Los Angelesig utaztak a sikerért, egy film zenével lettek híresek, a Favorite Star szól tőlük. Valterino a velencei House iskola egyik alapembere. Pályafutását DJ-ként kezdte, de hamar a stúdió munkák felé fordult. Stílusára jellemző a house, a soulful house és a disco elemeinek ötvözése, gyakran merítve a 70-es évek funky világából. Ez a Friends.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Olivia Dean. Karrierje 2019-ben indult be, de a szélesebb közönség a pandémia ideje alatt ismerte meg, amikor egy átalakított sárga teherautóval járta Anglia utcáit, és szabadtéri pop-up koncerteket adott a bezártságban élő embereknek. A Nice to Each Other szól tőle. Most pedig egy ikonikus dal szól. A T-Jam egy energikus és virtuóz darab George Duke sokszínű zenei világából, amely a jazz, funk és a brazil zene elemeit ötvözi.

0: Jazzy Lexikon.
1: A befalazott mennyasszony szobra a budapesti Thököly út és a Stefánia utca sarkán álló ház befalazott erkélyén található. A szobor egy fiatal nőt ábrázol, aki az erkély korlátra támaszkodik. A legenda szerint a házban egy fiatal házaspár lakott. A fiatal feleség az erkélyen állva várta férjét akkor is, amikor a spanyol nátha járvány idején megbetegedett. Az utolsó leheletéig állt a korlátra támaszkodva. Férje pár nappal a halála után érkezett meg a frontról, a szobrot pedig fájdalmában rendelte halott kedves emlékére.
0: Jazzy Lexikon.

0: felszállási engedély megadva. Irány, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk, az Elektrobossa képviselője Michelle Simonnal következik. A Who 1971-es dalával, amit aztán még a Limp Bizkit is sikerre vitt, a Behind Blue Eyes Sonite. Paolo Conte olasz és mediterrán hangzásokat ötvöz a jazz, boogie, valamint a francia chanson és a latin-amerikai ritmusok elemeivel, a Viacom Me című dalát játsszuk. Most pedig az olasz zenész Cristiano Santini művész nevén Bebo Best következik, és az Affinado, ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit, 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égőházra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején szállt plac, később Sóháztér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők, a sótisztek szedték be. 1871-ben Ybl Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeles fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete.
0: Jazzy Lexikon.

0: akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Főtámogatónk a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el! Könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk, a kormány döntött a vagyonadó részleteiről, több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió non-profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI non-profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést, Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dnyiprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala megyei rendőrfőkapitányság. Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Élénkül a délutáni forgalom, minden irányban lassulás tapasztalható. Az M5-ös autópályán folytatódnak az útmunkálatok Budapest felé Ócsa térségében. A 30-as kilométertől a 22-es kilométerig a forgalom csak egy sávon halad, torlódik a kocsisor. Korábban baleset történt a Szent Gellért rakparton az Erzsébet híd felé, és sávlezárásra készüljenek Zuglóban a Stefánia úton, az Egressy útnál. További jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után újra jazzy zene!

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, 4 óra után 5 perccel jön a Happy Hours szerdán. Nézzük, hogy mire számíthatnak. Hamarosan egy nagyon drága kislemezről mesélek Önöknek, mert még vannak olyan kislemezek, amikért magyar forintban akár milliós összeget is adnak. A következő órában egy születésnapost szeretnék megidézni, pontosabban egy dalát, meg beszélek róla, és vendégem lesz telefonon Várajai Katus, a Jazzation énekesnője. Egy különleges acapella koncertre készülnek pénteken, tehát holnap után a Nemzeti Múzeum nagy termében, kupola termében, úgyhogy erről is beszélgettünk. A harmadik órában természetesen programajánló, és mellette a hölgyek, Tittel Kinga és Szerémi Nóra, valamint a Mesélő Budapest, abban ezúttal a műcsarnokra kerül majd sor. Most Danny Lozito következik, és a Shining Star című dala, ami nem a klasszikus Earth, Wind & Fire melódia feldolgozása, hanem egy nagyon jó sikerült saját szerzemény.

Ez volt a Relax és a Funk című daluk itt a Jazzin. Tudják, ha ritkán nem is, de sokszor hallgatnak minket, hogy szoktam szemezgetni drága bakelit lemezekből. Most találtam egy olyat, ami ha meghallgatjuk, egy kellemes, korának megfelelő soul érzetű muzsika, igazából semmi különös nincs benne, az ára viszont már inkább karcos, mint szólos. Rövidke sztori egyébként azt is megvilágítja, hogy milyen lehetett a 70-es évek lokális lemezkiadási világa, persze Amerikában. Ugyanis a most következő dalt 76-ban adta ki a New Orleans-i Rampart Records, és más lokális kiadókhoz hasonlóan a terjesztés is lokális volt, vagyis a környéken adták el a példányokat, ebből nyilván az is következik, hogy nem nagy példányszámban nyomták ki a bakeliteket, ez pedig eleve árfelhajtó tényező, de kell persze valami más is. Nevezzük meg a zenekart, úgy hívják őket, hogy Tavasco, Bernard Spears, Cynthia Richardson, James Harris és Sandra Martin. Egyetlen kislemezt adott a világnak, persze két dallal, hiszen A-B oldal van. Az A oldalon van a kellemes soulzene, a B oldalon pedig egy ballada. Ezt az egyet adták ki egy lokális New Orleans-i kiadónál. A 76-os eredeti megjelenés után készültek reprintek, mert egyébként jó a dal, de már a reprinteket se adták olcsón. 2001-ben meg 2015-ben is felkerült a dal olyan bakelitre, amin más is szerepelt, és akkor is $100 feletti áron találtak gazdára a példányok. Azt írták a szaksajtóban, hogy állítólag valaki talált egy eredeti kislemezt még 2011-ben, és $5 vette meg, és ha ez így van, és az illető most adta el, akkor jelentős, sőt még annál jelentősebb nyereségre tett szert, ugyanis a legutóbbi eredeti nyomású Tavasco Love is Trying to Get a Hold on Me című kislemezért valaki az elmúlt hónapban $4,391, vagyis mai árfolyamon 1.276.000 forintot adott. A dal természetesen elérhető különböző válogatásokon, így aztán meg is tudom önöknek mutatni, de azért elgondolkodtató, és mindig meg kell nézni, ha az embernek otthon gyanús kislemezei vannak, és esetleg el akarja őket adni, hogy vajon mit érhet az a kislemez. Lehet, hogy $5, de lehet, hogy 4391-et. Jöjjön a Tavasco és a Love is Trying to Get a Hold on Me.

0: Felszállási engedély megadva. Irány, a digitális jelen. Néhány éve még szifinek tűnt. Ma már e-mailt ír, képet rajzol, és megválaszol bármilyen kérdést. A Business Class digitális radarján bemérjük az AI aktuális és legfontosabb híreit, beszélgetünk a trendekről és a félelmekről. A radar mindent lát. Digitális radar a Jazzin minden kedden reggel 9 óra után.
1: A digitális radar támogatója a Grepton ZRT. Az adatokban ott a lehetőség. Ideje működésbe hozni. Grepton. Technológia üzleti szemlélettel. www.grepton.hu.
2: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak. A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap, a hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársaitól tudjuk, hogy a Könyves Kálmán körúton, a Mester utcánál nem működnek a jelzőlámpák, ez akár gond is lehet. Hétköznap délután 5:30 magasságában baleset történt, a Budaörsi úton befelé, a Nagyszőlős utcai felüljárón. A külső sávban itt lassú az előrejutás már a Sasadi úttól kezdve. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton, a Kerepesi út felé, a Hősök tere után a buszsávban. Mondhatnánk, hogy szerencse, hogy a buszsávban, de semmilyen baleset nem szerencse. Minden esetre ott a környéken, tehát a Dózsa-György úton a keleti, a Kerepesi út felé a Hősök tere után is lassulásra vagy torlódásra kell készülni.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Anyós nyelv. Göttinger Pál vígjátéka már az Art Színtér műsorán, azután, hogy nyáron már láthatták, tehát tulajdonképpen egy budapesti bemutatóról beszélünk. Pányik Tamás rendező van a vonalban, őt faggatom, tiszteletem, művész úr.
1: Szép napot, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
0: Amikor elolvastam, hogy röviden, hogy miről szól, pontosabban nem röviden olvastam el, hanem elolvastam, hogy miről szól röviden az anyós nyelv, egyből eszembe jutott a Beugró a paradicsomba, ami egy házasságról szól, csak ott a szülőházas pár van fasírban egymással. Itt is ugye arról van szó röviden, hogy szeretnének a fiatalok összeházasodni, és a két anyuka akad egymásba valahol egy gyönyörű szép vidéken. Annélkül, hogy elmondanánk, ki a két anyuka, ebből szerintem már a hallgatók 90%-a azt mondja, hogy ebből csak azt nem hoz ki a rendező, amit nem akar. Esetleg érzett valami ilyesmit ön is?
1: Igen. Ez az egész úgy indult, hogy ez ugye egy új darab, tehát ez Göttinger Pál most írta kifejezetten az Art Színtér és a Művészetek Völgye felkérésére, és itt nagy szabadságunk volt abban, hogy milyen helyzeteket rakunk össze ennek a két anyósnak, és hogy milyen extrém helyzetekbe hozzuk őket. Már alapjáraton a helyszín kiválasztása is, hogy ez egy trópusi szigeten játszódik ez az egész darab, és egy esküvő előtti előkészítéseknek, annak az őrültek háza hangulatában van, tulajdonképpen ott bomlik ki ez a konfliktus. A kettő darab anyós, teljesen eltérő habitusú és értékrendű, és ebből rengeteg komikum származik, hogy ahogy ők összeütköznek egymással, de hát alapjáraton van egy feszültség, hiszen az a helyszín, ahova megérkeznek, az nem alkalmas arra, hogy ott egy esküvőt meg lehessen tartani, és akkor ebből származik minden. Plusz ráadásul van még valaki, akit nem fogok lelőni, hogy ő kicsoda, aki megnehezíti folyamatosan még jobban az ő dolgukat, és egyre tovább és tovább már szinte az abszurdig fokozzák a helyzeteket. Úgyhogy ez egy elképesztően humoros, egy kicsit fekete humorral megírt nagyon-nagyon jó dráma. A Palinak az összes csodálatos humora és jellegzetes beszéd stílusa benne van, és hát a szereposztást meg magáért beszél Szulák Andrea az egyik anyós, Szendi Szilvia másik anyós, a házasulandók a Kocsis Déres és a Karpfi Ajsa, és a Borbé Ricsi pedig hát egy ilyen viccer minden szerepben van benne, és hát ő kertésztől tiszteletesen keresztül sámánon át, bojlerszerelőig, ügyvéden át, mindenféle szerepet ilyen nagyon gyors váltásokkal, gyors öltözésekkel, mint egy ilyen átváltozó mágus abszolvál, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon élvezetes, nagyon-nagyon sok nevetéssel és rengeteg játékkal tarkított próba folyamat volt, és ez ennek lett egy ilyen ősbemutató, előbemutatója a Művészetek Völgyén, és hát most már nagyon várjuk, hogy a budapesti közönség is láthassa.
0: Már is mondom a kedves hallgatóknak, hogy az artszintér.hu oldalon minden további információt meg a jegyhez vezető linket is megtalálják. Az jutott eszembe, ugye ön férfiként rendezi ezt a vígjátékot, tehát bármit is tesz az élete során, ön már csak após lehet, anyós, nem? De vajon hogyan lehet egy rendezőnek két olyan hölgyet anyós

0: szerepre mondjuk instruálni, vagy terelgetni, akikről el tudom képzelni, hogy ha a csemetéjük férjhez megy, vagy megnősül, akkor ott semmi nem állhat az útjukban, még a való életben sem.
1: Hát tulajdonképpen azért igen, tehát én nem vagyok anyós, de nekem van anyósom, meg van anyám.
0: Ja.
1: És tudom, hogy viselkednek ők, hogy viselkedek én, amikor velük vagyok. Hát nyilván valamilyen szinten magunkról is mintázzuk ezeket a dolgokat. Tehát akivel én leginkább tudok menni, az nyilvánvalóan a vőlegény jelölt, Kocsis Dénes karaktere, de hát mindenkiben egy kicsit én is benne vagyok, és mindenki hozza a saját életéből is a mintáit, példáit, és azok alapján rakjuk össze ezek ilyen sematikus, mindenki életében előforduló, ritmikusan ismétlődő mintázatok, és nagyon-nagyon sokan fognak szerintem magukra ismerni a különböző helyzetekben. Az egy általános sztereotípia, hogy az anyósával az ember nincsen jóban, ez hál' Istennek az én esetemben nem igaz, tehát én nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok az anyósommal, de attól még nyilván attól, hogy szeretjük egymást, lehetnek surlódások, nehézségek, sok mindent kell lenyelni egy ilyen kapcsolatban, és ez mind benne van, természetesen a vígjátéknak a fokozó felfokozott állapotában, tehát hogy minél abszurdabb legyen, ettől nyilván minden fel van nagyítva, de hát az életben még akár ilyen extrém dolgok is előfordulhatnak.
0: Nyilván két részre oszthatjuk az előadást megtekintőket, akiknek már volt esküvője, és akiknek valamilyen eséllyel még lehet, vagy lesz. Utóbbiak lehet, hogy nem azt mondom, hogy elmegy a kedvük, mert nyilván vidámságról van szó, de utóbbiak akár még fel is készülhetnek lelkiekben az anyós jelöltek megjelenésére. Úgyhogy mi csak azt tudjuk mondani a kedves hallgatóknak, hogy valamilyen konzekvenciát, valamit levonhatnak belőle, vélhetőleg a saját életükre nézve, és nem csak azt, hogy az anyós ilyen vagy olyan, hanem talán kiderül az ifjú párról is, meg az egész szituról, nem? Hogy mit tudunk abból hazavinni?
1: Hát ebből szerintem nagyon sok mindent haza lehet vinni, és összességében egyébként a legfontosabb érték is, amire rájövünk, hogy önmagunkkal mindig őszintének kell lenni. Tehát a legnagyobb félrecsúszások abból vannak, hogyha önmagunk előtt nem vagyunk őszinték, és ebből származik az összes félreértés és az összes hiba vagy vétek, és hogyha ezek a helyükre kerülnek, és hogyha én bele tudok nézni a tükörbe, és azt tudom, hogy igen, én ez és ez vagyok, és ezt szeretném, akkor hirtelen elkezd minden a helyére kerülni. Szóval ez egy tanulságos, amellett, hogy egy nagyon humoros, és nagyon játékos, és nagyon szórakoztató előadás, amellett azért van benne egy nagyon őszinte, nagyon emberi vonal is, amit szerintem mindenki haza tud magának a nevetésen és a jó szórakozáson kívül vinni. Meg hát fantasztikus öt színész lehet azért nézni két órán keresztül egy szünettel, szóval azért az sem mindennapi, hogy egy ilyen álomcsapat össze tud jönni.
0: Tehát, kedves hallgatók, anyós nyelv, Göttinger Pál vígjáték az Arc Színtér műsorán októberben is lesz két előadás. Szulák Andrea, Szendi Szilvi, Kocsis Dénes, Kardafi Asa, és ami a lényeg, az artszintér.hu oldalon minden további információt megtalálnak. A rendező úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szórakoztató stílusban is tudtunk az anyósokról beszélni, egyáltalán nem esett nehezünkre, és jó szórakozást kívánunk a kedves hallgatóknak a színdarabhoz. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!

0: Azért ez a DJ meme gyerek nem olyan gyerek, szerintem majdnem korombeli lehet, tehát már 50 felett jár, nagyon ügyesen nyúl a dalokhoz. Egyébként dél-amerikai származású, és több remixét is szoktuk játszani, hát ennek is helye van. Mario Biondit hallottuk itt a Jazzin, ahol a Happy Hours első órája ér vége, de jön mindjárt a második, és elspoilerezek egy kicsit belőle. Van egy születésnaposunk, akiről szeretnék beszélni, és egy klasszikus dalát lejátszani, illetve még egy telefonhívást bonyolítani, Várajai Katus énekesnő lesz a vendégem, a Jazzation énekese, ugyanis pénteken adnak egy különleges a cappella koncertet a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. Hogy miért pont ott és mi a témája ennek a szupernek ígérkező és különleges koncertnek, ezt is elmondja majd a művésznő a második órában, amelyet hamarosan Curtis Tigerssel indítunk, aki a klasszikus Summertime-ot adja elő végtére is, passzol a mai időjáráshoz, ugye?
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Olyan gyors, akár egy gondolat.
4: Mondd, hogy csináltad?
3: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Én is így akarok taxit rendelni.
3: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
5: Farmer napok a Premier Outletben.
6: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
7: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
8: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
9: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést, Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az azbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az azbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok ideje viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
10: Üdvözlöm a hallgatókat! A délutáni forgalomban a megszokott csomópontok környékén torlódásra készüljenek. Rendezvény miatt szakaszosan és időszakosan lezárásra készüljenek a 7. kerületben a Jósika utcában, a Rottenbiller utca és a Rózsa utca között, illetve a Rózsa utcában a Jósika utca és a Dob utca között. Lezárják a Csárnyi utcát is, a Király utca és a Dob utca közötti szakaszon. 20 órától pedig a Gubacsi utat a Könyves Kálmán körútnál. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket a második órában, amelyet ugyebár egy feldolgozással indítottunk, egy jazz standarddel. George Gershwin Summertime-i hangzott el, ezúttal Curtis Tigers értő interpretálásában, fogalmazhatna talán egy kritikus. Mi vagyunk egyébként saját magunk legnagyobb kritikusai, csak olyan dalokat játszunk, amelyek átmennek a szűrőn, és valószínűleg Önök többek közt ezért is hallgatnak minket, mert elégedettek ezzel a szűrővel. Kíváncsi vagyok, mit szólnak a következőhöz. Játszottam már, de most megint jön. A dal eredetie, ez is egy feldolgozás, a dal eredetie 2004-ben készült, tehát 22 évvel ezelőtt, ami így kimond nem is olyan sok, de ha azt mondom, hogy akkor jött ki, és akkor volt sláger a Maroon 5-tól a This Love, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy hogy ugrott el majd negyed század. De inkább ne gondolkodjanak, a Sugar Pie and the Candyman adja elő a This Love-ot, utána Horváth Ákos és Bársony Bálint következik, valamint a One Day in Africa, aztán pedig mai születésnaposunk.

Afrika. Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben Horváth Ákos és Bársony Bálint One Day in Africa című dalát hallották. Emlékszem, milyen lelkesen hozták Bálinték akkor a dalt, és milyen aktív volt még akkor, mondjuk a Back to Black-ben is játszott, meg a Juhász Attila Jazz Quartetben is, meg egy csomó mindent csinált. Hamarosan, lehet, hogy fölhívom telefonon, már gondolkodom rajta, hogy kit hívjak fel az új Király Viktor dal kapcsán, mert hát az előadó mégiscsak Király Viktor, a Wild Cherry-ről van szó, viszont aki végre visszatért és megmutatja, még mindig nagyon jól fújja a szaxofont, ő bizony Bársony Bálint, nem ez jön most, hanem egy születésnapos, akit sajnos nem tudok felhívni telefonon, pedig jó lenne, de itt van köztünk, jó egészségnek örvend, és ma ünnepel. Ő Toni Braxton, aki 1967. október 7-én született. Édesapja metodista lelkész volt, édesanyja opera énekes, de ugyanakkor szintén lelkész, vagyis a művésznő vallásos családba érkezett. Később el is mondta, hogy a neveltetése előnyt jelentett számára a zenei pályán, mert kifinomultabb hallást adott neki, így fogalmazott. És mivel gyakran énekelt a gyülekezet előtt, így aztán a színpadi megjelenéssel sem volt gondja. Tanárnak készült, egyetemre is járt, ám azt félbehagyta az éneklés miatt. Egy helyi rádiónál dolgozó munkatárs felismerte őt a benzinkútnál, és miután hallotta már énekelni korábban, bevitte magával a rádióba. A művésznő ugyan szkeptikus volt, de azt mondta, hogy ad a meghívásnak egy esélyt, és ma már tudjuk, hogy mi lett belőle. És mivel Toni Braxtonnak van még 4 lány testvére, ezért természetesen olyan is volt, hogy közös zenekart alapítottak, ez volt a The Braxtons, és itt figyelt fel rá az L.A. Reid Babyface producer páros. 1993-ban jelent meg Toni Braxton első kislemeze a mindannyiunk által ismert Breathe Again című balladából. A hangja innentől kezdve familiáris volt, egyébként a lemez 3 Grammy-t is nyert. A második albumon szerepelt az Unbreak My Heart, ez a lemez is 2 szobrocskát hozott, de anyagilag megcsúszott, ugyanis a kiadójától nem jöttek a pénzek, Toni Braxton perelt, aztán később sajnos hivatalosan is csődöt kellett jelentenie. Hosszas tárgyalások után végül új 20 millió dolláros szerződést kötött, így 2000-ben jött ki a harmadik lemez. Maga is producerkedett, 4 millió példányt adott el, és újabb 2 Grammy jelölést is kapott. 2002-ben jött volna, amúgy jött is a 4. album, melynek megjelenése előtt a művésznő teherbe esett, ráadásul veszélyeztetett terhes lett, így kérte a kiadóját, hogy tolják el a megjelenést a szülése utánra, azonban nem járt sikerrel. Az albumot kitolták, és sikere messze elmaradt a korábbiaktól, viszont azért még így is aranylemez lett. 2006-ban Toni Braxton számára Las Vegas-i show maraton kezdődött, és tartott 2 éven át heti 6 előadással, ami szerintem simán ledarál egy művészt. Egyébként eközben derült ki, hogy a művésznőnek komoly szívbetegsége van, így aztán abba hagyta a szereplést. Közben megint pereskednie kellett, legutóbbi menedzserét citált a bíróság elé, de sajnos elvesztette a pert. Nem részletezem tovább a megjelenéseket, a művésznő közben énekelt Broadway musicalekben, sőt, önéletrajza nyomán még film is készült az életéből, pedig még nincs is 60 éves. És mit érdemes tudni a magánéletéről ezek mellett? Nos, második gyermeke sajnos autista, így viszont a művésznő az Autism Speaks nevű szervezet szóvivője lett, és karitatív munkát is végez. Most énekelni fog, jön a klasszikus Breathe Again.

0: A Business Class fedélzetén mindig fenntartunk egy különleges helyet olyan vendégeknek, akik tudják, milyen hosszú út vezet a sikerhez. Vállalkozók, vezetők, művészek, sportolók mesélnek döntéseikről, kudarcaikról és sikereikről. Business Class VIP a Jazzin reggel 8:30-kor, mert a sikertörténetek is mindig első osztályon érkeznek.
1: A Business Class VIP támogatója a 17 országban jelenlévő 30 automárkát forgalmazó Autovalis nyerté. Driving Together. Vezessünk együtt a tőzsdén és az utakon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten a Könyves-Kálmán körúton a Mester utcánál nem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott óvatossággal. Baleset történt a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárón a külső sávban, lassú az előrejutás már a Sasadi úttól. Szintén baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök tere után a buszsávban. Pécelen baleset miatt lezárták a Maglódi utat a Temető utcánál, a 169E autóbusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Pécel-Kun József utca és a Rádai Gedeon tér közötti megállókat. Erős a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig, a Margit körúton a Szél Kálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Könyves Kálmán körúton a Népligetnél. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, PKK Info.
1: A közlekedési hírek támogatója a DC-72 vizsgabázis. Honosítás, eredet és műszaki vizsgaállomás üzemeltetője a Lepó 01 Kft.
3: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap, a hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, amelyben most egy koncertre szeretnénk felhívni a figyelmüket. Meglehetősen last minute, de szerintem még időben vagyunk. Pénteken ugyanis különleges a cappella koncertet ad a Jazzation a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében az Amerikai Álom című kiállítás kísérő programjaként. Még azt is olvastam, hogy külön hanganyagot készítettek, önálló koncertanyagot erre az estére. Erről faggatom az énekegyüttes egyik tagját, Várajai Katust, aki itt van a vonalban. Szia!
1: Szia! Nagyon örülök a megkeresésnek, és hogy a Jazzynek is elmesélhetjük ennek a koncertnek az izgalmait.
0: Igen, kíváncsi is vagyok rá, két forgatókönyv volt a fejemben. Elmentetek megnézni a kiállítást, és az jutott eszetekbe, hogy erről énekelni kéne, vagy esetleg a kiállítás szervezői álmodták oda az a cappella jazzt. Honnan indult a projekt?
1: Bármelyik lehetett volna, mind a két tipp nagyon jó. A szervezők kerestek meg minket, mert úgy gondolták, hogy az Amerikai Állam kiállításhoz, ami az elmúlt 250 év amerikai magyar emigrációját mutatja be, nagyon jól passzolna egy olyan koncert, amit olyan együttes ad, aki egyrészt jazzben is járatos, másrészt akár régi magyar sanzonokban, akár magyar népzenében is meg tud szólalni, és az a fajta közvetlenség, amit az a cappella és a jazz a cappella tud, ez nekünk a sajátunk, úgyhogy a Jazzation a cappella együttesre esett a választás. De természetesen megnéztük mind az öten a kiállítást, bejártuk a tárlatot, én is voltam egyszer külön is, és nagyon-nagyon izgalmas, hogy egyszerre mutatja meg az elmúlt 250 év rengeteg sorstörténetében a hasonlóságokat, és mivel ezek híres emberek személyes tárgyai, amik itt ki vannak állítva, így tulajdonképpen nagyon személyes sorsokat is látunk.
0: Ugye arról szól az Amerikai

0: Ajánlom kiállítás, hogy milyen magyarok vándoroltak ki Amerikába. Amerikai álom ugye a kiállítás címe, és valóban most hirtelen Bartók Béla képe ugrik be a kiállítás egyik ilyen sarok fotójából, és akkor járkáltok a kiállításon, és egyszer csak megihletődtök. Tudom, hogy ez a legmisztikusabb, hogy hogyan születik egy dal, de engem meg ez érdekel a legjobban, és talán a hallgatót is foglalkoztatja, hogy meglátsz egy fotót, egy tárgyat, valamit, és azt mondod, hogy akkor erre, vagy olyan is van, hogy erre valami olyan lenne jó, amit már más megírt.
1: Valójában nem saját dalokat fogunk itt énekelni, tehát nem ott helyben születő kompozíciókat, hanem abból a nagyon is gazdag jazz standard anyagból válogatunk, ami a jazz és ennek a sajátja, de nem csak standardekből, hanem olyan kompozíciókból is, amik a 40-es, 50-es évek magyar slágerei vagy népzenei művek, és valójában a saját repertoárunkból válogattunk elsődlegesen, mert hihetetlen izgalmas perfect match-ek, tökéletes kapcsolások is vannak, például Ki van téve Karádi Katalin Cigaretta tárcája, és mi énekeljük Orlai Csepi Jenőnek az Az én babám című dalát, ami úgy kezdődik, hogy Karádi, jól tudom, szebb, mint az angyalom. Szóval ilyen apró megfelelések is vannak, de aztán sokkal tágabb kapcsolások is, vagy egyetemesebb metaforák, tehát például az 1956-os soknak a kitett tárgyai kapcsán egy betyárnótát fogunk énekelni, amit a muzsikást tett híressé, ahol a betyár lelövi a rendőröket, és azt gondoljuk, hogy ez nem egy olyan tett, amit egyébként validálnánk, de 1956 azért valamiről szólt, mint a betyároknak a hatalom ellen feszülése. Úgyhogy ilyesmi kapcsolások lesznek, de lesz olyan, ami most itt a kiállítás miatt kerül a repertoárunkra, és ez egy egészen személyes történetem. Az én egri nagyapámnak, apai nagyapámnak az elsőfokú unokatestvére volt Szeleszky Zita színésznő, és személyesen is ismertem Zita nénit, amikor hazaköltözött a 90-es évek végén, akkor jó néhányszor meglátogattuk, és nagyon-nagyon jóban lettünk, és az ő egyik filmjéből, egy 1941-es filmből énekünk egy Fényes Szabolcs dal, és ez most kimondottan erre a kiállításra került a jazz és a repertoárjára. Pejcsik Pannának nagyon hálásak vagyunk, aki szintén pillanatok alatt feldolgozta számunkra, és így megszólalhat ebben a kiállításban. Egy sima szerelmes dalnak tűnik, de valójában szövege olyan, hogy ezt az egész amerikai álmot, ezt a távolságot, elvágyódást, hazavágyódást, ezt mind magába sűríti. Úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy ezt elénekelhessem a jazzésennel.
0: Annyi kitérőt engedj meg nekem, hogy van a családomban egy hölgy, aki a Szeleszky Zita hagyatékát ápoló ilyen baráti társaságon tagja, és hát ugye ő már nem tud bakelit lemezjátszón lemezt lejátszani, mert nincs neki, de Szeleszky Zita bakeliteket adott nekem, hogy digitalizáljam be neki, képzeld el, hibátlan állapotban lévő lemezek, amiket talán egyszer-kétszer játszottak le, úgyhogy van Szeleszky Zita bakelit lemezem.
1: Köztük van, biztos? A Magyar Rozika is.
0: Biztos?
1: A Magyar Rozika ruhája van kitéve itt a Magyar Nemzeti Múzeumban.
0: Mik vannak? Na, de ne az én életemmel traktáljuk a hallgatókat. Két kérdésem van még, az egyik rövid lesz, azért a zenekar tagjait kérlek sorold el, akik még veled énekelnek.
1: Igen, tehát én vagyok a szoprán, Várajai Katus, mezzoszopránunk Bojki Sára, altunk Kanizsa Gina, tenorunk Bojki Barnabás, és basszusunk Homor Máté, és a jazz és ennek a hangmérnöke is, hatodik tagunk Rácz István, akinek igencsak fel lesz adva a feladat, mert azért a Magyar Nemzeti Múzeum díszterme az egy igen nagy belmagasságú tér, úgyhogy ráhárul a nehéz résznek a megoldása, de még sosem kellett csalódnunk, úgyhogy egészen biztosan a hangzás is nagyon-nagyon szép lesz.
0: Na látod, ez az utolsó, vagy a bónusz kérdésem, ha úgy tetszik, hogy megnéztétek a kiállítást, összeállt az anyag, de gondolom azért valahogy kellett próbálni, oda kellett talán menni, be kellett énekelni, hiszen pénteken, tehát holnap után van a koncert, és ezt ki kellett próbálni. Mi volt az első benyomásod a teremnek az akusztikájáról, hogy ez működni fog azonnal, mert hogy valószínűleg nem erre találták ki?
1: Működni fog, és már énekeltünk ebben a teremben, úgyhogy tudtuk, hogy mire számíthatunk, de nagyon jól tehát a hangfalaknak az elrendezése az segíti azt, hogy ez szépen megszülessen. Egyébként unplugged is nagyon szépen szólt, tehát hangosítás nélkül is, de mondjuk egy 70 perces koncertet azt nem szoktunk unplugged vállalni, mert azért mégiscsak jobb, hogyha mikrofonozás van. Ami nagyon fontos, és üzenem a hallgatóknak, hogy ez egy kombinált jegy, egy kombinált bérlet jóformán, tehát az a jegy, amit megváltanak erre a koncertre, azzal bejárhatják a kiállítást reggel 10-től, nyitástól, fél 9-ig. Tehát még a koncert után is, és én is azt tervezem, hogy a koncert után is még egyszer körülnézek, úgyhogy egy kötetlen közönség találkozóra az üres múzeumban csak a koncert résztvevőivel nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
0: Hát ha erre nem indulnak meg a kedves hallgatók, akkor mi többet itt nem tudunk már az éter hullámain tenni, de... amit lehetett, azt igyekeztünk, tehát a Szikár Tények, drága kedves hallgatók, pénteken, vagyis holnap után lesz a Jazzation különleges akapella koncertje a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében, és új információ nekem is, de aki a koncertre jegyet vált, az egyúttal a kiállítást is megnézheti, és ugye a koncert az a múzeum bezárása környékén utánba lóg bele valahogy, tehát, hogy magatok lesztek ott a végén, nem?
1: Este 6-kor van a koncert, úgy tudom, hogy a múzeum 7-ig lenne nyitva, és 8:30-ig megtudták a kedvünkért.
0: Na még ezt is megtudtuk. Jaj, de jó. Örülünk, hogy beszámolhattunk róla. Nagyon jó ötlet volt. Bárki is találta ki, innen is üzenjük, hogy nagyon jó volt, és igen, tartsák meg ezt a jó szokásukat. Nektek pedig hasonló színvonalas fellépéseket is minden jót kívánunk. Örülök, hogy beszélhettünk Várajai Katussal, a Jazzation énekesével. Szia!
1: Nagyon szépen köszönöm. Szia!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége, amelyet természetesen követ majd a harmadik a szokásos rovatokkal, úgy mint programajánló, néhány naptári esemény még, amelyekről én mesélek, és aztán jön Titek, Kinga és Szerémi Nóra, akik pedig a műcsarnokról értekeznek. Mikor láttam, hogy ez lesz a téma, eszembe jutott 2008. februárja. Akkor voltunk egy évesek, és képzeljék el, hová szerveztük az úgynevezett ügyfélpartinkat, a műcsarnokba. Még arra is emlékszem, hogy a fellépő muzsikus Kató Zoli barátunk volt, akinek akkoriban, vagyis nem sokkal korábban jött ki a Smooth Jazz lemeze, és arról játszott. Természetesen beszéltek kollégáink, a vezetők, és még Kőhalmi Zoltán is fellépett, mint kedvenc stand-uposunk. Bizony, 2008-ban mi már belaktuk a műcsarnokot. Ha egyéb más dolgokra kíváncsiak a műcsarnokkal kapcsolatban, akkor ajánlom, tehát a következő órában a Mesélő Budapest rovatot. Cindy Bradley-vel térünk egyébként vissza, aki nem énekel, hanem játszik. Dalának címe az lesz, hogy Snack Crouch.
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban. Szintén baleset miatt lezárták az Üllői utat a 19. kerületi szakaszán, az Árpád utcánál csak a BKK járata idengedik át. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, az Erzsébet hídon és a Kossuth Lajos utcában, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha-Lujza tér között. Telítettek a sávok a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól, a Kerepesi úton és az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Erős még a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Köszöntöm Önöket, és örülök, hogy együtt vagyunk a Happy Hours harmadik órájában, amelyet Cindy Bradley Snack Rouch című dalával kezdtünk. Ebben az órában mindjárt játszik nekünk a Barabás Lőrinc Eclectic, a McFadden and Whitehead és Peter Sinkott is többek között, de itt lesz velünk természetesen Tittel Kinga és Szerémi Nóra is a Mesélő Budapestben, én pedig ajánlok programot és mondok még évfordulót is. Talán emlékeznek rá, azt hiszem valamikor a múlt héten keltem ki magamból, hogy milyen gyalázatosra sikeredett Chaka Khan új albuma. Továbbra is tartom ezt a véleményemet, valamint azt, hogy a lemezről egyetlen egy elfogadható muzsika van, a Snoop Dogg-gal közös Boogies in My Soul, ami viszont jó lett ellentétben a többivel. Ha van idegrendszerük hozzá, hallgassák meg, kíváncsi lennék a véleményükre. Most mi maradunk a biztosnál, ezért a Boogies in My Soul következik, utána pedig Barabás Lőrinc és a Cool House.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlók. Vasárnap Vajda Katalin Láncreakció című drámáját nézhetik meg a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Az előadás az atombomba megszületésének körülményeit vizsgálja, középpontjában Szilárd Leóval, aki sokat tett a bomba létrejöttéért, később azonban következetesen küzdött annak bevetése ellen. A Rátóti Zoltán rendezte darab egy különleges tárgyalás keretében idézi meg többek között Albert Einsteint és Werner Heisenberget is, miközben azt kérdezi, meddig terjed a tudós felelőssége saját felfedezéseinek következményeiért. A komoly történelmi és erkölcsi kérdéseket az alkotók könnyedebb, szórakoztató színházi formában viszik színre, többek között Görög László, Horváth Lajos Ottó, Hirtling István, Snell Ádám, Kálid Artúr és Szacsvai László közreműködésével. A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára készült Láncreakció tehát nem mond ítéletet Szilárd Leó felett, hanem a nézőre bízza, hogyan gondolkodik a tudomány, hatalom és emberi felelősség kapcsolatáról. Tehát vasárnap Láncreakció dráma a Sinkovics Imre Kamara színpadon. Jövő csütörtökön kezdődik a 15. Szemrevaló Filmfesztivál a Művész moziban, ahol 10 friss alkotást láthatunk a német nyelvterületről. Az idei válogatásban hangsúlyosan jelennek meg a női sorsok, 10 filmből 7 állít ilyen történetet a középpontba, 4-et pedig női rendező jegyez. A program a bántalmazástól és az újrakezdéstől a gondoskodáson át az identitás és a társadalmi elvárások kérdéseig számos témát érint. Különleges szereplője a fesztiválnak Sandra Hüller, aki 3 egészen eltérő alkotásban is látható lesz, többek között Thomas Mann lányaként, Erika Mannként és Ingeborg Bachmann írónő szerepében. A filmeket ezúttal is eredeti nyelven, magyar felirattal vetítik 10 estén át a Művész moziban jövő csütörtöktől. Jövő hétvégén a D50 Hotel és Rendezvény Központban rendezik meg a Budapest Audio Expót, ahol a high-end hifi és az audiofil zenehallgatás világába lehet közelebbről is belehallgatni. A hazai gyártók és forgalmazók exkluzív, esetenként ritkaságszámba menő készülékeket és komplett rendszereket is bemutatnak, a fejhallgatóktól a prémium házi moziig. A látogatók azt is megtapasztalhatják, hogyan szól ugyanaz a zene különböző forrásokról, például streamingről, vinilről vagy akár analóg szalagról. A legmodernebb digitális technika mellett ugyanis az audiofil világban a nosztalgia is erősen jelen van, miközben egy igazán jó rendszeren a zene részletei, dinamikája és térbelisége egészen más élményt kínálhat. A Budapest Audio Expo azoknak is érdekes program lehet, akik még csak kíváncsiak arra, hogy vajon miért vonzódnak egyre többen a high-end megoldásokhoz, és mitől válhat maga a zenehallgatás önálló programmá. Jövő hétvégén tehát Budapest Audio Expo a D50 Hotel és Rendezvényközpontban.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Múzeum körúton az Astoria előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a középső sávban. Szintén baleset miatt lezárták az Üllői utat a 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál, csak a BKK járatait engedik át. Lassú a haladás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi úton, az Irinyi József utcában, a Petőfi hídon, az Erzsébet hídon és a Kossuth Lajos utcában, valamint a Rákóczi úton az Astoria és a Blaha Lujza tér között. Telítettek a sávok a Szerémi úton a Hengermalom út és a Rákóczi híd között, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvasút sori felüljárótól, a Kerepesi úton és az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében, illetve a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Erős még a forgalom a Műegyetem rakparton, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig és a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól a Lánc hídig. Kovács Botond, BKK Info.
3: Kellemes délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak! A fővárosban és környékén gyönyörű napos idővel zárul a mai nap. A hőmérséklet elérte a kora délutáni 25 Celsius fokos csúcsértéket, és a késő délutáni órákban is kellemes 20 fok körüli értékeket mutatnak a hőmérők. A délkeleti légmozgás minimálisan élénkült, de mindössze 7 km per órás sebességű, ami tökéletes egy esti sétához. A népi időjóslás úgy tartja, hogy ha az október meleg, annak bizony később egy kifejezetten hideg februárral jön el a böjtje. A hazafelé tartóknak a réteges öltözetet javaslom, egy könnyű zakó vagy blézer elegendő a naplementéig. Kellemes délutánt kívánok! Vigyázzanak magukra!
1: Bizalom és egészség! Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. október 7-én. Nézzük, mit érdemes kiemelni a napi események közül. 2014-ben ezen a napon jelent meg DVD-n az amerikai The Wonder Years című sorozat, ami egyébként a tévében 1988 és 93 között futott. Tehát 93-ban vége lett. Jogos a kérdés, hogy vajon mi tartott ilyen sokáig? Hát kérem szépen, azért is említem itt ezt a hírt, mert zenei érintettsége van. Az epizódokban szereplő mintegy 285 különböző dal jogosítása tartott több mint egy évtizedig, ezért csak utána tudták jogtisztán kiadni a sorozatot, érdekes. 1989-ben Paula Abdulnak szintén sokáig tartott, első lemeze ugyanis az előző év júniusában jelent meg, a listára júliusban került, és 64 hétig tartott neki, tehát 64 hétig tartott neki, amíg felért a csúcsra, de végül is felért. 1986-ban jelent meg a The Police utolsó kislemeze, mert már 86-ban abba hagyták a Don't Stand So Close To Me, 76-ban pedig Dennis Edwards bejelentette, hogy kilép a Temptationsből, utóbb kiderült, hogy ez csak átmeneti kilépés volt. És még valami, aminek immáron 10 éve, 2016. október 7-én jelent meg Bruno Mars 24K Magic című kislemeze, amúgy pont egy nappal a művész úr születésnapja előtt, majd azt holnap emlegetjük, most jöjjön ez az igazi elektrofunk klasszikus.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nem ez sugallja az épület, és belül egy egészen nem. Más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye ha szembe állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét. Balról

0: A Szépművészeti Múzeum, jobbról pedig a műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik ezt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy háromrészes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakjával, a művészetek kútforrását pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeke pedig a festészet és a szobrászat allegórikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes, forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek, tényleg hihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképező gépünk vagy telefonunk, rázoomolni, és csak megállni és megcsodálni a műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami még fontos a műcsarnoknál, a főhomlokzat háromszög alakú timpanonja, amely több mint 4 évtizeden keresztül üresen állt, és csak Szent István halálának 900. évfordulójára 1938-ban bízták meg Harangi Jenő festő és grafikus művészt az orommező kitöltésével. Ez egy mozaik alkotás lett, amely 1941-re lett kész, és itt Szent Istvánt egy vörös palástal a művészetek pártfogójaként ábrázoljuk. Tehát ez van a műcsarnok timpanonjában.
1: Ez a neoklasszicista stílusú épület, ma már műemléképület, és én azt gondolom, hogy azért voltak felújítások, újítások.
0: Igen, a 90-es évek elején nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhető az, hogy a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, a növényi mintás ornamentikáját, illetve a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókat és a felülvilágított oldaltermeket is.
1: És ha bemegyünk a műcsarnokba, már az is egy elképesztő dolog, és egyébként én meglepődtem, hogy ők befogadnak kiállításokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
0: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szépművészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a műcsarnoknak, hogy, ahogy mondta te is, különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó, visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovecz Imre élő építészetéig, fotóművészet, több fotóművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindberg. Tehát rendkívül színes a palettája a műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárható.
1: Pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
0: Igen, itt most 2 időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-éig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-éig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
1: Nagyon izgalmas lesz szerintem, ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a szerdai Happy Hours vége. Remélem, jó sokat bírtak velünk lenni. Ha mind a 3 órát itt tudták tölteni, akkor tudják, hogy az első órában szóba került egy 4000 dolláros kislemez, le is játszottuk a rajta szereplő dart. A második órában beszéltünk Toni Braxtonról, és vendégünk volt telefonon Várajai Katus énekesnő, aki pénteken koncertezik a Cappella zenekarával a Jazzationnel a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében az Amerikai Álom című kiállítás kísérő programjaként, és aki a koncertre jegyet vesz, az még a múzeum bezárása után is megtekintheti a kiállítást együtt a Jazzation tagjaival. Ezt is elmondtuk a második órában, a harmadik órában pedig ajánlottam önöknek programot, és Budapest múzeumai közül pedig a műcsarnokról értekezett Tittel Kinga és Szerémi Nóra. Ezzel én most elbúcsúzom önöktől, de felhívom figyelmüket, hogy a következő órában nem akárkik muzsikálnak ám. Többek között Mark Antoine, Tarány Tamás, a Swinger Club George Michael, sőt még Bruce Willis is énekel. Az elmúlt 3 órában Jazzkovács Lászlót hallották, egyáltalán nem énekelni, és ez jól van így. Búcsúzom önöktől, viszont hallásra!
1: Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Főtámogatónk a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Farmer napok a Premier Outletben.
4: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
5: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
6: Premier Outlet Budapest.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
7: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári 2 lépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
8: Jó estét kívánok! Budapesten a 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Mossák a Szabadsághidat, ezért ma 23 óra 30-tól lezárják csütörtökön 4 óra 30-ig. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után, az érintett BKK járatok terelve közlekednek. A vasúti híd felújítása miatt a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon csak a szervíz úton tudnak közlekedni. Útszűkületen kell áthajtani az Állatkerti körúton a Hősök tere felé a fürdő közelében, mert távhővezetéket javítanak. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

ugyan. Nem maradj földön, de bánd a múltat, attól nem jobb. Erősebb vagy, mint úgy eldob. Hibák vannak, mindig lesznek.

0: Környezetvédelem és fenntarthatóság a Business Class reggeli járatán. Ez a Green Class. Trendek, jövőkép és a mindennapok zöld megoldásai. Green Class, a Business Class legzöldebb rovata szerdánként reggel 9 óra után.
1: A Green Class támogatója a Siemens ZRT. Siemens. 140 éve Magyarországon. Az ipar a villamosenergia elosztás fejlődéséért.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Mátra ősszel varázslatos. Fedezze fel az őszi szünetben családjával a Hotel Ozont Mátraházán. Gyönyörködjön a kékestető látványában, és vegyen részt az emlékezetes családi programjainkon, vagy az erdei túráink egyikén. Pihenjen szállodánk wellness oázisában, frissüljön fel a sauna ceremóniákon, és kényeztesse magát egy pihentető masszázzal. Gasztronómiai élményekkel, erdei túrákkal és varázslatos panorámával várjuk a Hotel Ozonban. hotelozon.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrij Sibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a Román Filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Káni Filmfesztiválon elnyerte az Aranypálmát. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el! Könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy Mix. Jazzy Mix. Jován válogatásában. Itt a Jazzin.

tette. Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak, sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Élete. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élődonoros, keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek itt a 90.9 Jazzin, ez már a Jazzy Night, rádiónk éjszakai műsora. A mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. Jöjjenek velem a stílusos és szenvedélyes dalok világába. Hamarosan a rendkívül népszerű magyar alternatív rock csapat, a Carson Coma egyik pörgős fúvósokkal dúsított, jazzes és vintage hangulatú felvétele is meghallgatható itt nálunk. Ez a Kordbáson Jazz Club bemutatja. A kezdésben pedig hazánk első világhírű jazz muzsikusa, Szabó Gábor játszik. Azt a dalt, amit Peter Adele szerzett, Sealed with a Kiss, én mondjuk Jason Donovan előadásában ismertem meg, de ez itt a jazzy, itt tehát Szabó Gábor adja elő. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt nálunk a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Nem sokára a hazai indie pop és chanson pop szintéről ismert Szeder, vagyis Szeder Szabó Krisztina csapatának egyik legszellemesebb és legkülönlegesebb nyelvi játékra épülő korai 2014-ben megjelent szerzeménye is érkezik, a Figura Etimológika. A kezdésben pedig egy emlékezés a hazai bebop zongorázás legendájára, Balog Csibe Jenőre. Indul a Take Five című klasszikus. A dalok után pedig, mint mindig, ilyenkor természetesen ma is érkeznek a reggeli pillanatok, az összefoglaló a Business Classból és a reggeli Expressből, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk!

A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Öveket bekapcsolni. Indul a Business Class.
2: A stúdióban Sur Imre köszönt Önöket, és a témánk pedig az, hogy egy hónapja, hogy megnyitott a kapuit a Kézzelbe a galéria új kiállított erre a K2. Ez alkalomból hívtam Rieder Gábor kurátort, a K2 Művészeti Galéria igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Na hát, mindig nagy élmény, hogyha egy új galéria nyit. Mi indokolta, miért kellett külön egy kortárs galéria?
3: Hát ez egy régi vágy, hogy a Kézzelbe galéria, amit azért a társadalom inkább úgy ismer, médián keresztül, hogy itt klasszikus műtárgyak vannak kiállítva, akár aukcióra bocsátva, hogy legyen ennek egy kortárs lába. Mert 2008-ban is, ahogy Kézzelbe Tamás nekem mesélte, terve volt, hogy itt a szomszédos épületbe, ami ugye a Kézzelbe galéria, az ott van. Nagykörútnak és a Falkmiksa utcának a sarkán, itt a Falkmiksán egyet beljebb lép az ember, akkor ott található a K2, ez a Kézzelbe kortárs új Iker galériája. Szóval ez egy régi terv volt, ami hosszas előkészületek után most vált valóra.
2: Egy kicsit beszélünk akkor a kortárs művészetről, hogy én azt gondolom, hogy ebben is egy kicsit fölgyorsult a világ, és teljesen új technológiák érkeznek.
3: Érkeznek abszolút új technológiák, a kortárs művészet pedig hol reflektál erre, valamikor nem reflektál, tehát nyilván a olajvászon festészet az ugyanúgy létezik és működik tovább, sőt egy domináns szeletet hasít ki magának a kortárs műkereskedelemből is, de közben repkednek körülöttünk olyan újítások és friss technológiák, amikre én azt gondolom, hogy valamit reagálni kell. Én, mint művészeti igazgató, amikor összeraktam a indító programját, a két kiállítását, két nyitó kiállítását a K2-nek, akkor azon gondolkodtam, hogy nekem muszáj valamit kezdem az mesterséges intelligenciával, az AI-jal, és nem csinálhatok úgy, mintha 2026-ban ez nem határozna meg nagyon a közvizualitást. Tehát, hogy egyszer csak lehet valaki, aki azt, amit évszázadokig, évezredekig művészek csináltak, hogy képeket gyártanak, az egy ilyen új entitás is meg tudja csinálni. Uh-huh. Úgyhogy ezért esett a választásom Bacskó Róbertre, arra fiatal, nagyon jól ismert képzőművészre, akinek a legfrissebb sorozata az a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve hát valahogy azt akarja összeboronálni a kortárs képzőművészettel.
2: Meddig tekinthetjük egyébként kortársnak? Tehát, hogy mikortól kezdődően jönnek a művek?
3: Hát itt ezerféle kategorizáció létezik. Mi a létező legtágasabbat és legnagyvonalúbbat használjuk a kortárs esetében, vagyis 1945-től kezdve máig a legfiatalabb alkotóig nekünk minden belefér a szórásba, és az a ilyen változatos és sok meglepő, meg izgalmas dolgot tartalmazó profil, amit majd mi szeretnénk magunkénak vallani, azért garázdálkodni fog ebben a 7-8 évtizedes idősávon belül. Itt Bacskó Robertnek ez az AI-os története, az a fiatalabb sávba tartozik, azért a Bacskó a fiatalabb nemzedéknek egy elég markáns, az Y nemzedéknek egy ilyen meghatározó képviselője.
2: Egyébként mekkora területről van szó? Tehát, hogy az azért mindig meghatározza, hogy mekkora képeket, illetve milyen mennyiségű képet lehet kihelyezni?
3: Ez Budapest léptékkel mérve egy elég nagy galéria, együtt olyan 225 négyzetméter körüli a kiállított tér, ami azért egy nagy lehetőség már, tehát itt belefért egy szóló kiállítás, és belefért egy nagy történeti csoportos kiállítás is, de ez össze-vissza változni fog. Van egy ilyen olyan föld alatti tér, ami az utcáról nyílik, ott várjuk a minden hétköznap a látogatókat, és onnan lehet kérni, hogy fölkísérjék a látogatót az emeleti, kicsit privátabb ilyen lakásból átalakított galériatérbe.
2: Legtöbbször a galériáknak vannak leszerződtetett művészei, ami nagyjából ugye úgy néz ki, hogy megállapodnak különböző művészekkel, és őket képviselik. Ez is hasonló koncepciót követ?
3: Nem. Ugye a K2 az a Kézzelbe kortárs rövidítése, de persze akár kettő tud lenni itt a hegyeknek a csúcsai, amit mi akkor meg akarunk hódítani metaforikusan meg a művészet eszközével, de én szeretek egy harmadik kábetűt is hozzátenni, az, hogy kollaboratívitás. Tehát egy olyan galériát álmodtunk meg, ami nem reprezentáns menedzser egy szűk művészkört, hanem inkább úgy működik, mint valami kicsi művészeti intézet, hogy egy egész változatos programja van, és így hát ezt csak úgy lehet megvalósítani, nagyon sok nagyon kiváló művész az más neves galériánál dolgozik. Épp az említett Bagyko Róbert, aki itt az AI-t meg a repülési safety cardokat hozta össze egy kortárs sorozatban, az ACB galériának a művésze, és velük együttműködésben valósult meg ez a kiállítás, de az emeleti kiállításon is vannak művészek, akik más galériáltal vannak képviselve. Úgyhogy ez a tervünk a jövőben is, hogy olyan kollaboratív modellt alakítani ki, amiben érdekeltethetőek a más galériák is, és így a különböző tematikához illeszkedve a legjobb művészeket el tudjuk érni, és ki tudjuk állítani.
2: Érdekes, amikor elmegyek egy Art & Andy kiállításra, vagy az mondjuk az Art Marketre, akkor azt látom, hogy vagy a hagyományos magyar művészek, és akkor amikor jönnek a különböző kis fiatalok, na ott látok igazi újításokat. Ez jellemző egyébként valóban, hogy a fiatalok azok, akik mernek újítani, és egyébként pedig új friss szemletet hoznak be a kiállításba, a képzőművészetbe?
3: Igen, tehát nyilvánvalóan a fiatal művészekben mindig van valami ilyesfajta energia, vagy ilyen frissesség, hogy behoznak valami, hát jobban szagolják a légkört, és néznek körbe, és keresik a frissességet. Még egy régóta futó művész karrier, az már építi a saját pályáját, és sokszor a saját múltjából megy előre. Például van ez a történeti kiállításunk az emeleten, ami az új szín címet visel, és az különböző színélményeket mutat be az elmúlt 7-8 évtizedből, ilyen furcsa adott pillanatban forradalminak tűnő színélményeket, de van sok történeti példa, de például az elmúlt pár évben robbant be a festékiparba az úgynevezett ultrafekete, olyan típusú fekete festékek, az iparban is használják ezeket, de művészeti területen is, amik több mint 99%-át elnyelik a fénynek. Ugye a fekete az a szín, ami mindent elnyel, ahogy ezt szoktuk használni, de persze egyáltalán nem minden, ugye általános hétköznapi feketék. Most ezek az új feketék erre a tökéletes mélységre törnek, hogy tényleg egy ilyen fekete lyukat nézzen az ember, és Kós Gábor fiatal művészként például épp ezt a, tényleg az elmúlt egy-két évben vagy három évben jöttek ki ezek az új festékek. Ő ebből az ultrafeketék, ebből a japán akril változatot, a Musu Black-et használja, és fest be vele akár képfelületeket, akár ilyen emberhéj szobroknak a belsejét, valami egész különös új high-tech élmény, ez egyszerre ilyen misztikus és hátborzongató, mintha egy ilyen titokzatos és sejmes fekete lyuk nyílna meg a alkotások felületén.
2: Ugyanakkor nem tagadhatom, hogy nekem voltak olyan élményem, hogy ez nagyon jó volt kísérletnek, de viszonylag egy csomószor viszonylag kevés volt az igazi maradandó élmény, tehát ami mondjuk a képzőművészetet jellemzi. Talán nincs is ezzel baj, mert van, aki csak kísérletezik vele, és akkor majd egyszer csak előbb-utóbb majd kijön belőle valami jó, illetve aztán van, akinek ez tényleg egy egészen különleges és extra teljesítményt hoz ki. Te hogy látod ezt? Tehát mennyire inkább kísérletező, vagy mennyire tényleg egy valós képzőművészeti alkotás?
3: Teljesen vannak ezek érve, tehát hogy nyilván a kísérletezés van olyan fázis, amikor az ember érzi, hogy itt egy technológia próbálgatásáról van szó. Csomószor ez magáével teszi a művészt. Tehát például most a Bagykóra hagy utaljak, aki az AI-os képeket csinálta, teljesen magáévá tette ezt az eszközt. Tehát, hogy a szoftver, a képgeneráló csinálta a kicsi képeket, amiket ő aztán megfestett, de hiába a gép csinálta, ő az alkotási folyamatnak annyira integer részévé alakította ezt, hogy hogy egy ideig én is ott gondolkodtam, hogy ezt most hogy lehet ezt elfogadni, vagy mi ebből a lenyelhető, hogy mégiscsak a gépet nyomogatja az entert, és jönnek a generált képek. De igazából ugyanazon a folyamaton megy utána végig ez a kép, ahogy kiválasztásra kerül, ahogy bekerül az ő univerzumába, ahogy az fölöltözteti és belakja, mint ahogy másképp talál az ember képet, azért is egy digitális világban élünk már régóta, tehát azért vannak itt használt, meg felhasznált képek. Szóval lehet érezni azt a fordulatot, vagy azt az érettséget, amikor valaki már tényleg magáévá teszi, de amúgy épp ez a színélmény kiállítás, a csoportos, az sokszor ilyen történeti szituációkat jelképez, vagy mesél el. Például ott van a Keser Ilonának az a híres története, amikor 1966-ban olyan vad piros festékeket használ, amit azért tudja megtenni, mert Párizsból hoznak neki ilyen nagyon jó minőségű, ilyen extra intenzitású festékeket. Szóval, hogy ő fest egy nagy piros képet, az a film nagy piros kép amúgy, nem egy bonyolult dolog, ugye egyszerűnek tűnik, vagy kísérletezésnek az új anyaga, de hogy ugye megvan az a történet, hogy 1966-ban rendőrök vegzálják őt, mert diszidálta a testvére, és hát az Ilona följegyezte, hogy a rendőr, aki azért érkezett, hogy hát nyilván karhatalom embereként 66-ban, hogy a disszidens rokonát csuklóztassa, az kimenekül a műteremből, és azt kérde, hogy tessék engem kiengedni, amikor meglátja ezt a lángoló vöröset. És hogy rekonstruáljuk ezt a pillanatot, hogy milyen volt ez a kép szerepel a Ludwig Múzeumból kölcsönözve a kiállításon, és hogy akkor is hatott, akkor volt, aki kimenekült a műteremből, ma pedig csodájára járnak. Tehát mindenki, aki mozog egy kicsit a kortárs művészetbe, az elalélva áll ezelőtt, az alkotás előtt.
2: Egy kicsit vonjunk párhuzamot a külföld és Magyarország között. Én mondok egy csúnya dolgot, és aztán erre kérlek, hogy reflektálj. Megnézek külföldi kiállításokat, és azt látom, hogy színes képek, vidám képek, sokszor önironikus képek, de mindenféleképpen elgondolkodóak. Magyarországon meg egy csomó kép, meg sötét tónusú, és mintha csak az lenne a művészet, ami fáj. Rossz megélni egy ilyen párhuzamot, de mégis van egy ilyen érzésem. Te ezt hogy látod?
3: Hát én ezt így nem tapasztalom, sőt, néha fordítva. Annyira integrálva van a mai kortárs művészet a nemzetközi szintéren, hogy nem is válik el ilyen nagyon markánsan. Tehát itt inkább szólamok vannak, meg olyan lehetőségek, amihez az ember hozzájut, mert azért a kortárs művészet az nagy és tágas. Tehát az a sok ezer alkotó, aki mondjuk Magyarországon van, abból is csak egy kis szűk szeretet lát az ember kiállításon, meg tehát, hogy van egy ilyen limitáltság, hogy mit látunk, lehet, hogy tálalás az ember ezzel találkozik, de nekem ez nem egy ilyen ismerős képlet, vagy nem így élem meg a kortárs meg a magyarnak. Viszont mondom, hogy inkább egy kicsit fordítva, de hát ez hová, melyik kávéházban megy éppen az ember, milyen zene van, szóval, hogy különböző hangsúlyok vannak, meg különböző meglátások ebben.
2: Na jó, tehát akkor még egyszer K2 művészeti galéria, ez a Kizába 2, ugye ami kortárs művészetnek van szentelve. Akkor gyorsan már csak egy nyitva tartást mondjunk el, hogy hogyan lehet megnézni ezeket a képeket.
3: Hétköznaponként 10 órától délután 6-ig várjuk a látogatókat, tehát kapukkal a Falk Miksa utca 19-ben.
2: Rieder Gábor kurátor, K2 művészeti galéria igazgatója, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
3: Én köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: A Reggeli Express rovat mai vendége Szotyori Nagy Gábor, a Szent István Bazilika orgona művésze. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Új orgona fesztivál indul idén ősszel Budapest egyik legimpozánsabb koncerthelyszínén, a Szent István Bazilikában. 2026-ban első alkalommal rendezitek meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivált, amely 4 estén keresztül 6 kivételes művész közreműködésével állítja középpontba az orgona muzsikát. Az, hogy indul egy új fesztivál, azt gondolom, ez köszönhető annak, ugye, hogy a Szent István Bazilikának az orgonája fel lett újítva, és hát csodálatos lett. Ez hozta az, hogy ezt a fesztivált megrendezzétek, vagy ez csak az egyik alkotó eleme?
2: Azt gondolom, hogy ez csak az egyik alkotó eleme a fesztiválnak a létrejöttének. Tulajdonképpen apropóját ugyanakkor ez hozta elő, hogy legyen egy ilyen fesztivál. A másik mozgató rúgója az volt, hogy a Szent István Bazilikát szeretnénk és annak orgonáját újra a nemzetközi koncertélet és a hazai koncertélet vérkeringésébe újra módon bekapcsolni, hogy az megjelenjen ennek a nemzetközi orgona koncertélet térképén újra, hiszen egykor volt itt egy nemzetközi koncertélet, csak volt egy bizonyos szünet, közel 20 éves szünet, és szeretnénk újra, hogyha eljönnének olyan művészek is, akik nemzetközileg kijegyzett orgona művészek.
1: Október 10-én lesz majd az első alkalom, majd 12-e, 24-e és 31-e, de egyébként a stephanusorgon.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és bizony van is egy jelmondata ennek a fesztiválnak.
2: Igen, ennek a fesztiválnak az lett a jelmondata, hogy Lux et Sonus, ugye a fény és a hangok játéka, ugye a bazilikának ugye a hangot tulajdonképpen nem kell nagyon magyarázni, hiszen a bazilika csodálatosan felújított új hangszere a hangot adja, és maga a fény, az pedig a Szent István Bazilikának a különböző világítási pozíciói lesznek, hiszen itt van egy olyan fénytechnika, amivel tudjuk látványosabbá tenni ezeket a koncerteket, hogy az adott mű hangulatához esetleg egy olyan fénybeállítás is passzol, amivel lehet játszani az előadás közben. Így válik egyé tulajdonképpen ez a jelmondat, hogy Lux et Sonus.
1: A Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál világában tehát részesei lehetünk a hang és

0: fellépni. Itt Liszt Ferenc, Virág András Gábor, Dubois, Louis Vier műveit és Johann Sebastian Bach műveit hallhatja majd a közönség. Október 12-én hétfőn Kővári Péter, a Tihanyi Bence és Apátság zeneigazgatója orgona művésze fog játszani a Lélek fohásza barokk és romantikus orgona imák címmel Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Alexander Gilman műveit adja majd elő. Október 24-én, ami szintén majd egy szombati nap lesz, ekkor Áhim Erzsébet orgona művésznő fog fellépni, aki Svájcból érkezik hozzánk. Ő úgy is kapcsolódik a bazilikával, sok éven keresztül rendszeresen orgonált itt és kísérte a kórust, úgyhogy szorosan és évtizedek óta kötődik a templom zenei életéhez. Az ő koncertjének a címe az az, hogy Harmóniák fénye, és még egy különlegessége van, hogy a előadott művekből több is kapcsolódik a Szent István bazilikában élt és alkotott, illetve alkotó zeneszerzőkhöz, így aztán hallhatunk Virág András Gábor, Kulos István és Antalpi Zsíros Dezső művei közül is egy csokorra valót, ezt kiegészítve persze más művekkel, francia romantikus művekkel. És a záró koncert pedig szintén egy szombati napra fog esni, ez október 31-e szombaton lesz, itt Kovács Róbert érkezik hozzánk Ausztriából, az ő koncertjének a címe pedig az, hogy In Paradisum, a paradicsomban, ami egy kicsit már reflektál a másnapi minden szentekre, majd a halottak napjára. A koncert érdekessége pedig az lesz, hogy improvizációk váltakozva fognak felhangozni az orgonai irodalom remekeivel, hiszen Kovács Róbert nem csak előadó művészként ilyen szempontból, hanem improvizátorként is igen kiemelkedő tevékenységet folytat, így az improvizációk mellett De Grigny, Dupré, Kargélert, Antalfi Zsíros, Dezső és Franz Schmidt művei fognak felhangzani, a koncertjeink pedig este 8 órakor fognak kezdődni.
1: 4 különleges este, 6 kivételes művész, így is össze lehetne foglalni ezt az új nemzetközi orgona fesztivált, amely a Stephanus nevet kapta. Egy picit beszélgessünk még a bazilikának a nagy orgonájáról. Ugye itt félszóval említettem, hogy megújult az orgona a tavalyi évben. Mi is volt ez? Mennyi ideig tartott? És hát mennyire örültök most ennek? És milyen visszajelzések vannak azóta?
0: Igen, a Szent István bazilika orgonája ugye több felújításon is átesett. Ugye a legutóbbi több mint 20 évvel ezelőtt történt, és hát jött az az igény, hogy bár ezek a felújítások hozzátettek az orgona hangzásához, bővítették azt, és mégsem volt valahogy az orgona egy egységes hangzásvilága, ami nagyon fontos az orgonának, mint hangszernek az életében. Így aztán kollégámmal együtt, Virág András Gábor orgona művész zeneszerzővel együtt úgy gondoltuk, hogy ennek az orgonának egy egységes romantikus hangzást kéne képviselnie, és aztán 2 éven keresztül tartott ez a folyamat, amikor is az orgona minden egyes alkatrészét, sípját felújították, a meglévőket, és aztán egy-két újjal is bővítették azt, így teljessé vált, és egy nagy szimfonikus orgona jött létre, amit tulajdonképpen az egész orgona irodalom előadására alkalmas, de kivált kép alkalmas a romantikus és 20. századi művek tolmácsolására. Azóta egyébként számtalan visszajelzést is kaptunk, akár művész kollégáktól, ide érkező vendégektől, és hát mondhatom, hogy mindenki megelégedésére szolgált az új hangszernek a hangzásvilága.
1: Aki még nem hallotta, tehát most megteheti a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál keretén belül, ahol október 10-e és 24-e között 4 koncerten 6 művészt hallhatnak, és a stephanusorgan.hu oldalon megtalálnak minden információt. Na de a Szent István Bazilikába nem csak ezért érdemes ellátogatni, bár most ez a fő indok, amiért meghívjuk a hallgatókat, de mivel várjátok még az ide látogatókat?
0: Az ide látogatókat például minden szerdán vannak olyan koncertjeink, amit úgy hívunk, hogy karzatkoncertek, tulajdonképpen a nagy orgona szemtől szemben alcímet viseli ez a program, ami arról szól, hogy tulajdonképpen feljöhetnek a karzatra a jegyetváltók és a koncertre kíváncsiak, és körül ülhetik a játszóasztalt, és ott mi bemutatjuk az orgonát röviden, annak különlegességeit, és hát egy rövid koncertet is játszunk ezeken a programokon. Egyébként ugye elkezdődött maga az egyházi év, és az egyházi évben a kórus munka is, így hát majdnem minden vasárnap a 10 órai nagymisén hallható Szent István Bazilika énekkara, orgona kísérettel, úgyhogy jelen pillanatban ezekkel készülünk, aztán tényleg a Orgona Fesztiválban most először a középpontban, de ezek mellett ezek a programok is természetesen fontosak.
1: Nézzenek meg minden információt, és látogassanak el minél többen. Szeretitek-e orgona művészek azt, amikor egy templomnak vagy bazilikának

0: játékosának van egy visszhangja, és azt kihasználni a játék közben.
1: Természetesen. Ez néha egyébként szokott nehézséget is jelenteni, hiszen ezzel minden mű előadásakor számolni kell azzal, hogy milyen akusztikai környezetben szólaltatjuk meg. Viszont egy nagyon nagy előnye a visszhangnak, hogy ezzel játszani is lehet. Tehát minden műhöz igazából hozzáad egy plusz tartalmat, hiszen az időbeli hangleütésének az ideje, a szünetekkel való játék mind-mind egy új aspektusát nyújtja az előadó művészetnek. Így ha elengedek egy akkordot, és hogy mikor hozom a következő akkordot, ez mit hozzá tud tenni az akusztikai viszony. Így a bazilikában is nagyon sokszor hatalmas élményt jelent az, hogy a hatalmas hangtömeg hogyan verődik vissza a falakról, és milyen visszhang környezet alakul ki a művek előadása során.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk. Kívánom, hogy mindegyik koncert teltház előtt zajlódjon, és hogy még nagyon sokszor számoljunk be arról, hogy hanyadik alkalmát éli majd meg a Stephanus Nemzetközi Orgona Fesztivál, és hogy milyen művészek érkeznek játszani a budapesti Szent István Bazilikába. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Az elmúlt percekben Szotyori Nagy Gábort hallhatták, a Szent István Bazilika orgonaművészét.

0: Most pedig érkezzen még néhány programajánlat. Pénteken és vasárnap is látható Göttinger Pál Anyós nyelv című vígjátéka az Árcintér programjában. A történet egy egzotikus szigeten játszódik, ahol Arthur és Jade romantikus esküvőre készül, ám a két család találkozása gyorsan felborítja az idilli terveket. A valódi bonyodalmat a két anya összecsapása okozza, akik mellett lassan már az is kérdésé válik, sikerül-e egyáltalán megtartani az esküvőt. A Pányik Tamás rendezte komédiát, a két anyát Szulák Andrea és Szendi Szilvi, a házasodni készülő fiatalokat pedig Kocsis Dénes és Kartfi Aisa alakítja. Lábas Viki, Bíró Eszter és Szirtes Edina Mókus új közös formációja, a Múzsa Kollektíva szombaton a Magyar Zeneházában mutatja be először közös műsorát a budapesti közönségnek. A három különböző zenei háttérből érkező énekesnő világslágereket, versfeldolgozásokat és kortárs szövegeket gondol újra három szólamú vokális megszólal. A műsorban többek között Radnóti Miklós és Szép Ernő versei is megjelennek, miközben a dalok és az irodalmi szövegek egymásba fonódva építik fel az est zenei világát. Az énekesnők hangszereken is közreműködnek, a Fődő Sándor vezette zenekar pedig gitárral, harmonikával, hegedűvel, valamint különleges afrikai és perzsa ütőhangszerekkel kíséri őket. A Múzsa Kollektíva első közös koncertjének különlegességét éppen az adhatja, hogyan talál egymásra három karakteres hang és három eltérő művészi világ. Bárhova is látogassanak-e, nagyon jó szórakozást kívánok!
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzén.

0: testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában H. Varga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és H. Varga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál 11 óra után is, Bárány Anna. Stílusért szenvedély, ezt ígérem Önöknek ma éjszakára is. Majsai Gábor a hazai swing és bugi műfaj egyik legmeghatározóbb előadója, Csak ennyi volt című dalával készültem, ami még 2007-ben jelent meg az előadó Swing Swing Swing című nagylemezén. A kezdésben pedig a Cotton Club Singers Lélek Bulvár című dala, ami a formáció 2004-es Luxury című stúdióalbumán kapott helyet. Hamisítatlan, tempós és dögös jazz swing darabról van szó, amelyben a zenekarra jellemző bravúros több szólamú vokál megoldások dominálnak. Már is mutatom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a már is induló válogatásunkban egy duettet is felfedezhetnek. Balogh Tomi és Radics Gigi előadásában szól, majd a Nézzük az eget, a dal zenéjét és szövegét is teljes egészében Balogh Tamás, vagyis Balogh Tomi szerezte. A kezdésben pedig Delov Jávor és DJ QC alapította Random Trip. Clothes című dalukban Andy Heffler és Kossi Janka hallhatóak. Jó szórakozást!

Kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Premec Mátyás vezetésével a Kék Nyúl Hammond Band is szerepel. Rooftops, ezt hozom most tőlük. Évfélig még a hazai instrumentális zene egyik legmeghatározóbb előadó művésze, zeneszerzője, az Emerton díjas szaxofon és pánsíp művész Szent Martin is elhozza a Hagyd hajó című felvételét. A kezdésben a biciklis dal, amely a jazz énekesnőként ismerté vált, de sokoldalú művészeti projektekben is alkotó Pátkai Rozina egy kifejezetten derűs, lendületes és optimista szerzeménye még 2020-ból. Már is indítom a dalokat, jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

itt a Jazzin, folytatódik a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna, és folytatódnak a zenei utazásaink is a stílusos magyar zenék világában. A Liszt Ferenc díjas előadó művésszel Illényi Katicával is találkozhatnak mai első összeállításunkban. Sajnos nem személyesen, most egy klasszikust hallhatnak tőle, ez a Stampin' at Deca. A Jazzy dalversenygyőztes előadó művésszel Éliás Gyulával kezdünk, még él minden hang, ehhez kívánok jó szórakozást! Itt a Jazzin.

a Jazzin, ez a Jazzin Night, ahol szerepel majd a Balassi Ádám, Balassi György, Berecki Norbert, Berezvai Márta, Keszthelyi László, Dr. Peller György és Vince Pál alkotta Abszolút Hallás, és daluk a Spiro. Előtte még Enyedi Sugárka hallható itt nálunk, aki évek óta komponál saját dalokat, amelyek új zenei formációk létrehozására is késztetik. Szóljon tőle már is a Why Don't You Do Right, itt a Jazzin.

Már is folytatódik a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora. Milyen az, amikor zseniális művészek egymásra találnak? Hamarosan megmutatom. Jön ugyanis a Star Jam Session, Tóth Vera, Bebe és a Money Monday. De előttük még a Depeche Mode sikerével várhatjuk a Toy Division-t, a dal pedig most a Personal Jesus. Elsőként pedig már is megszólal Illés Ferenc Duka László szerzeménye. A szöveget Kovács András Péter jegyzi. Ha mosolyodat néz, az előadó a Budapest Gypsy Swing. Jó szórakozást kívánok a továbbiakban is, itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy.

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek itt a Stílus és Szenvedély rádiójában a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál hajnali 3 óráig Bárány Anna. Óranyitó előadóink között felfedezhetik Cserháti Zsuzsát, Fats Waller és Andy Razaf 1929-es szerzeményére Bradányi Iván írt magyar szöveget, és nem is akármilyet, jön hamarosan a mézillatú nyár. És elsőként már elő is készítettem egy felvételt a Bingyiptől, ők egy 2010-ben alakult formáció, budapestiek, nevüket pedig egy 2004-es dél-koreai filmről kapták. A csapat tagjai Harcsa Veronika, Gyémánt Bálint és Andrew J. 2017-ben teltházas koncerttel vonultak vissza, de nem minden a Jazzy Nightból. Heavy című szerzeményüket indítom. Jó szórakozást!

a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol az egyik személyes kedvencem is muzsikálők a Quimby. A 35. szüli évüket lezáró adventi koncertre várják majd a rajongóikat december 18-án a Várkert bazárba, tehát nem mondhatjuk, hogy sehol se talállak őket akkor ott élőben, itt nálunk pedig felvételről nem sokára megtalálhatják. A kezdésben pedig a Bohem Ragtime Jazz Band 2001-es Él az Omnibus tetején című lemeze forog, arról is egy örökzöld, az a Helén. Jó szórakozást!

Kellemes szórakozást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatódik a zenei utazásunk a stílusos magyar zenék világába. Hamarosan a Slow Time Band muzsikál. Egy barátokból, zenésztársakból álló társaságról van szó. 2007-ben alakultak, mégpedig azzal a céllal, hogy saját szórakoztatásukra készítsenek zenei felvételeket, de itt a Jazzy Nightban minket is szórakoztatnak Játszani hív című melódiájukkal. A Louis Jordant idéző swing, boogie feldolgozásokat, lounge, soul, jazz és funky műfajokat ötvöző The Paid Holiday-től is várakozik egy felvétel, mégpedig a That's Life. A hazai elektronikus tánczene egyik legizgalmasabb csapatával kezdünk, a Stereo Swing-el. Az élén a Cotton Club Singers-ben megismert fonogramdíjas énekesnő Szűcs Gabi áll. Queen of the Ride, ezt indítom már is, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szerv befogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik, éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.